0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Shakira, a Burna Boy és a Die Die a folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a Die Die!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették, ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki tudja, hogy a nagyon nagy elérés, a nagy hírnév bizony nagy felelősséggel is jár, és rendszeresen szokott adakozni. Legutóbb például most nyáron 50 ezer dollárral támogatott egy 3 gyerekes amerikai édesanyát, Ashley-t, aki július 18-án egy heves esőzés idején megállt az autójával a strádán, meglátott egy balesetet, segíteni próbált, és egy másik jármű megcsúszott a vizes úton, feléjük sodródott, és sajnos őt sodorta el. De hát most neki 50 ezer dollár plusz segítséget ajánlott fel az énekesnő, Taylor Swift, akit hozok nem sokára.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is
0: hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját, és hát akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke ő. Better Times, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Lady Gaga, aki beszállt nem az internetben, hanem a bőrgyógyászati kutató bizniszben. Szóval nem csak ilyen saját márkás mintermékekről van szó, ennél nagyobban van a nő. A férjéhez szorosan kötődő tech cégen keresztül élő emberi bőrszöveteket kombinálnak gépi tanulással. Van egy saját fejlesztésű platformjuk, aminek a segítségével a bőrmintákat több mint 30 napig életben tudják tartani. És hogy mit vizsgálnak? A bőr természetes reakcióit, gyulladásait, az öregedését, az UV-sugárzás. Nem gyógyszergyártás, hanem az összetevők bőre gyakorolt hatását vizsgálják a férjével, a legfejlettebb technológiával, és aztán ezeket az új összetevőket majd beépíti a saját termékeibe, a Gaga. Gondol a jövőre, amikor már nem a színpadon fog énekelni. Most viszont még hallatja a hangját, hál' Istennek, ez az Abrakadabra.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

said forever, now I drive alone past your street. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasszói Állami Erdei Vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Ja, Gemencet ki ne hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog, nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keresik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swish Disco, Sam Fett, Rehab és a Sleep Tonight. Itt lesz még Rihanna, Purple Disco Machine, aztán Balázsék is jönnek, Györke Attila is, aki jelenleg az igazak álmát alussza, de biztos vagyok benne, hogy fejben már készül a szeptember 7-én elstartoló Rádió 1 konténerjátékra. Minden ezzel kapcsolatos, fontos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Swish Disco, Rehab, Sam Fett, Sleep Tonight. Így folytatódik a hajnal.

0: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok kötik össze a belvárost, a Tiszai pályaudvart, Martinkertvárost, Szirmát és Helyőcsabát, miközben a déli ipari parkot is érintik, közölte az MVK. A 43-as busz a vasútállomáson és Martinkertvároson keresztül éri el Szirmát, majd az ipari park és Helyőcsaba érintésével tér vissza, a Búza térre. A 44-es járat ugyanezt az útvonalat az ellenkező irányban teszi meg. Reggel 122-es gyors járat is indul az Egyetemvárosba, amely a Vörösmarty utca és az egyetemi kollégiumok között megállás nélkül halad, közölte az MVK. Mintegy 4300 elsőéves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. Az általános és a pótfelvételi eljárással együtt összesen 4298 hallgatót vettek fel, ezzel az intézmény országosan a 8. legmagasabb létszámot érte el. A pótfelvételin 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Közülük a legtöbben a gépészmérnöki és informatikai karra kerültek, ezt követi az állam és jogtudományi kar, tájékoztatta az intézmény. Több szakon kiemelkedő pontatár alakult ki a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzésen. 475 pont kellett, ami országosan a 4. legmagasabb érték volt. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert, rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyermekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
1: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
0: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire terült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik. A legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is
2: hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nagyon korán kelőknek is. Szeptember 2-a van, és hát azt gondolom, hogy az igazi suli óvi élet az a mai nappal fog teljesen beindulni, úgyhogy Rádió 1-esek, ha úton leszünk autóval, vagy egyéb járművel, akkor legyünk nagyon figyelmesek. Most jóval nagyobb lesz a gyalogos forgalom, és hát tele lesz a város első osztályosokkal is, meg általános iskolásokkal, vigyázzunk rájuk. David Guetta, I Don't Wanna Wait, jön a One Republic-kal közös dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegett ott egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont az az anyag, mitől indul ez el.
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az az anyag, textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzása, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék?
1: Azt tudod, ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit
2: gumikesztyű
1: mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
1: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: De ez durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Ez
2: egy tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte
2: akkor
3: érzem, hogy csikos a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár a moziba.
2: Mizofónia.
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rágcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy rágsz, hogy ropog,
2: lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, igen, ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld!
3: Megbírok tőle örülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó,
3: csikorgó hangja.
1: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy kér, légy színe, csinál, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell. És azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul
3: mikor
1: ez
3: alakul ki?
1: Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbenyúlás, valaki meg sima, én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
4: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
1: Nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, és nyikorog. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzni.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom a Noának, nagyon szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
4: Szokta
1: és nagyon
4: a lányom csinálni, így ropogtatja.
2: Akkor
4: az...
2: csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Csak a fülem,
4: nem
1: fogja. Tényleg?
4: Nem bírom. Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogat kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Jó, én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem ilyen rézli, mi ez a zsemlemorzsa, és így ráragad így a kezedre, és
4: hogy
1: búzadara, és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz, azzal nincs bajom?
1: Például semmi bajom.
3: Igen.
1: Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzsa ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentkezni.
1: Ez...
3: De nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor is.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni?

0: Ha, ruhaanyag tépés, és nem? Felfújt lufi felületének simogatása.
1: Az oké, okay, az gumi.
0: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi, hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit kész vagy tőle?
1: Igen, és mindig a fogamon érzem.
2: Neked valahogy igen, a fogad van.
0: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott érzem.
1: Gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rágondolok, már szar.
0: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
2: Nem, nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
0: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy az valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
3: A sejem hálóing. Sejem
1: mikor találkoztatok?
0: Sejem hálóing. Pizsoma volt az izéből, érted? Műanyagból.
1: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
0: Hol találkoztál volna sejem hálóing?
3: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
0: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
1: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
0: Egyáltalán nem zavarsult a tányéron a villa, az sem. Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne csináld, mert nem bírom.
2: Száraz strandhomok a lábujjak között.
0: Imádom.
4: Azt örülök, ezt adom, és a kezem is.
0: Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni a kezem, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
0: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom, nem.
0: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mostnom a szemben, és a kezemet is le kell mostnom.
0: Milyen érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
1: Több rétegű papírzsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát. Nagyira.
0: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? Rendszeri kapcsolódás. Hogy mitől túlvezérelt.
1: És amíg a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétúzni.
0: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy itt szétjönnek a szálak.
1: Aha.
2: Filc hangja a papírom, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
0: Filc hangja a papírom, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
2: Ez egy finom suhogás, nem?
0: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, ez kicsit a gyerekkorod, igen.
2: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
0: Mert?
2: Nem, mi a bögréből, csak pohárból.
0: Mert?
2: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
0: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterheli, ha egyébként csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
1: Az igen.
0: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása.
2: Van egy nyikorgása, igen,
0: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit igen. Nyikorogni. Bekapod, és így megnyikord a grill sajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
2: Zokniban vízbe lépni?
0: Egyáltalán nem zavar.
2: Semmi.
0: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtés és rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
2: Nyers hús fogása.
0: Semmi bajom vele.
2: Húst.
0: Semmi bajom vele. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Nem. Ugye? Hogy ez így ez nekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
1: Érdekes. Pedig tök érdekes. A porcukor jó.
2: Ugye? Lencsébe, babba, tehát sok ilyen hüvelyesbe, egy bele

0: tolni az ujjaimat.
1: Hüvelyes betolni az ujjad.
2: Az igen.
1: Ne viccelje. Hát nem fej. Hát azért gumikesztyű, de
0: mondd abba, azért
1: nem
0: a nagyon muszáj. A jégkrém fa pálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
2: A fén is utálom.
1: Azt például nekem semmi.
0: Semmi.
1: Semmi. Tehát az, hogy a fa pálcika hozzáér a fogatot.
3: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jégkrém.
1: Semmi bajom vele. Van?
2: Nekem nincs. Azzal nincs. A fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa a fogad között.
0: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszik.
1: Igen. Tehát a vattát nagyon sokan ének, nem bírom összenyomni a hideg kirásztőről, tökre értem, illetve a póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kiráz a hideg?
4: Engem is kiráz a hideg, borzalmas.
1: Bali panírozz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt.
0: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokbe benyomod.
1: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
2: Hülye vagy, az
1: egy fizikai munka, hülye vagy.
0: Az is egy csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
0: Júj, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
0: És lesz, ú, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. Októbertől indulnak az iskolába az erdőfoglalkozásai. Búzi Blanka megnyerte az 5 tusa világbajnokságot. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. A járművek az őszi menetrend életbe lépésétől Miskolc és Felsőzsolca között szállítják majd az utasokat, jelenleg próbajáratok orrolják a belváros útjait. A tisztán elektromos meghajtású járműveket korszerű biztonsági rendszerekkel, fedélzeti kamerákkal, USB töltőpontokkal és utastájékoztató eszközökkel szerelték fel. Az MVK tájékoztatása szerint érkezésükkel tovább csökken a flotta átlag életkora és a légszennyezettség. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező, Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Világbajnoki címet szerzett Guzi Blanka öttusázó. A DVTK sportolója a kínai Kuyongban rendezett VB női egyéni számában győzött. Két korábbi ezüstérme után ezúttal a dobogó legfelső fokára állhatott. A kombinált versenyt 34 másodperces hátrányból kezdte a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben, később azonban ledolgozta lemaradását és elsőként ért célba. A 27 éves miskolci versenyző ezzel a sportág 4. magyar női egyéni világbajnoka lett. Guzi Blanka korábban a párizsi olimpián a 4. helyen végzett. Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire derült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt! Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jött egy nagyon jó írás, mamma, úgy hiányoztál, mint Balázs hétvégi kívánság műsorából a jó indulat. Mamma! Mamma!
2: Milyen voltam úgy, hogy kérdezem meg, a teljes élményre vagyok kíváncsi, tehát így
1: összességében. Jó. Kézzed betelefonált egy idős hangú néni, annyira cuki volt, nagyon aranyos volt. Kívánt egyet, már nem tudom, hogy mit, kicsit hasonlított a hangja hozzá, szerintem nem te voltál, de nagyon aranyos volt.
2: Én nem tudtam telefonálni, én börtönben voltam, nem hiszem, hogy tudtam volna telefonálni. És hogy van ez a műsor egyáltalán?
1: Ja,
2: és voltak még betelefonálók?
1: Voltak, volt betelefonáló, kívánság, zene, kisgyerekek, öregek, 60-as évek dalai, jó volt, szerintem egy jó hangulatú. Négy órót, mindenképpen rendhagyó, így lehet fogalmazni.
3: Hát a zenei válogatásra szerintem a zenei igazgatónk többször lefejelte az íróasztalát.
2: Megérdemli, amúgy fájjon csak neki.
3: Meg.
1: Igen. Na mi újság van, megjöttél?
2: Megjöttem. A gyermeket intézményesítettem. Útjára bocsátottam.
1: Na, tegnap?
3: Égre.
2: Tegnap, igen, elsőjén elindult, tehát a dolgok elindultak.
1: Második osztályba lépett.
2: Hogy
1: mennyi az idő?
2: Nagyon durva.
3: Várta, úgyhogy... akarta, vagy volt már egy kis ellenállás?
2: Vegyes érzései voltak. Nem volt ellenállás, mert csak izgult miatta, úgyhogy édesanyára szükség volt. De ma már, tegnap már között velem a játszótéren, hogy hol van a helyem, úgyhogy szerintem most már rendben vagyunk.
3: Tipli van a lyuka.
2: Tipli van, igen, most már ne fárasztom őt itt a szarságomban, most már akkor sinem van.
3: Hát de és még a Vidor Fesztiválról nem is meséltél. Na mi volt? Jó
2: Vidor
3: volt?
2: Vidor Fesztivál, nagyon jó volt. Voltam még, ugye utána még visszamentem, és akkor még azokon a napokon ellátogattam, és aztán pedig jelen lehettem azon a...
3: Figyelj!
2: Hát ugye nem találkoztam elebesse azokon a napokon, amikor ugye itt voltam a rádióban, és akkor visszament, és ugye ők előtte volt Csörték az Áronnal, és ugye Áront látta először szerintem színpadon életében, nem tudom, hogy előtte, ezt nem kérdeztem meg, hogy látta előtte, és az volt, hogy a Csörtétől teljesen függetlenül egymást szerintem szakmailag nagyon lenyűgözték. És nagyon-nagyon durva volt, és láthattam ezt a pillanatot, amikor a személyes ellentéteken felülemelkedve emberek szakmailag elismerik egymást. Hogy ez így jó. És ez jó volt. Ez egy kicsit úgy... Na, jó volt ott lenni. Na, ebben jó volt ott lenni.
3: Nagy pillanatok nagyasszonya, látod?
1: Vidor Fesztivál.
2: Így van.
1: Igen, Vidor Fesztivál, Nyíregyházán, így van.
2: Igen. Nagyon jó volt. Jó dolgok történtek.
1: Jól van. Hát
2: azt
1: akkor örülünk,
2: hogy itt vagy. Meg mi covidosok is voltunk, azt is elmondanám, hogy ezt még a sikerült bele... Én nem értem.
3: De ez van még? Ez így jön, hogy covidos vagy?
1: Én azt sem tudom, de honnan tudod, hogy covid lementi tesztél?
2: Nem, nekem van otthon, 2028-ig jó lesz, ne viccelj.
1: Azonnal.
2: Betárasztunk.
1: Négyfajta Covid-tesszel megnézzük, hogy covidos vagyok-e. Sose értettem egyébként, tehát mi van, kiderül, hogy igen. Akkor miben más a dolog?
2: Nekem az van, hogy én tünetmentes vagyok, tehát az összes Covid-ot elkaptam, mindegyiket tünetmentes vagyok, egyetlen egy tünete van, hogy van egy ilyen nap, amikor idegbeteg vagyok, de olyan idegbeteg, hogy tudod, így azt érzed magadon, mint amikor mint ilyenek
1: hírek, ilyen hormonos. Tehát biztos, csak a Covid.
2: Tehát ha megcsinálod a tesztet, és pozitív, akkor van igen.
3: Vagy legalábbis arra fogjuk.
2: Nem szoktak ilyen kilengése. Nem. Csak ha lehet, hogy cukrom, akkor igen.
1: Jó.
2: De hát úgy nem.
1: Igen, hát akkor...
2: Igen, hát azt megértjük.
3: Van cukor.
1: Vasat kell szedni.
2: Plusz nézem a Most Wantedot most már, ugye? Ugye elindultunk, ez a gyerekek kedvenc műsorunk.
1: Hát gyerekek, hát itt lesznek itt még nagy dolgok a harmadik részben.
2: Azon annyira rögtem a tegnap az én a...
1: Mi volt tegnap?
2: Ugye két részt néztünk meg elsőre, most a harmadikat még nem láttuk, az első kettő.
1: Első kettő van meg. Aha.
2: Igen, és az volt, amikor követettiteket a BMW, és akkor meg akartatok leckésztetni, megfordult, és egymásba mentek. Azt figyelj, az annyira jó.
1: Igen, tömegkarambolt okoztunk ki.
2: Ki vezette a BMW-t?
1: Egy követőautó valakinek a valaki, nem tudjuk, hogy ki volt, de követőautó volt, minket követett a hülye. És összetörte magát, mert neki ment a mi autónknak hátulról.
3: Állt a város, tömegkarambol, kiulladó autók, felboruló gyerekek.
1: Igen.
2: Na, betétlapok, mindenhol.
1: Minden volt, őt leszettük ott, ebbiből lőttek a betétlappal, mi pedig mentünk tovább.
2: Igen, viszont ez tényleg nagyon zavaró, hogy emberek csak úgy akartak részt venni ebben a műsorban, hogy ülnek egy autó hátsó ülésén.
1: Már mint a celebek?
2: Igen.
1: Hát sokkal szervezettebbek voltak, mint tavaly. Ettől egy kicsit sajnos úgy nem is oda az izgalom, mert szerintem izgi, csak már felkészültek. Pedig mondtuk nekik, hogy ne szervezzék meg. Az az izgi, ha Jakubcsa Gabriella négy ökrös szekéren ül a Schwabival, és nem a menedzsere viszi A-ból B-be, vagy a mit tudom én.
2: Anna?
1: Nem az Anna. Ez egy általános gondolkodás, hogy nem a műsort nézzük, hanem meg akarjuk nyerni, és megkapják az itinereket, de mindenki mindent lesz. A Jolly-ék is, a kabát, mindenki autóról autóra leszerveztette magát. Tavaly ez még ugye nem volt, mert nem is ismerték a formátumot. Tehát, hogy ja, de nem baj, hát azért nem lesznek itt majd
3: azért. Jó volt, aki libegőzött.
1: Igen.
2: Jó fejek voltak szerintem a Márkóék. Az a jó fej volt. Inkább tényleg az, hogy azt nem érteztem vizuálisan semmilyennek, amikor fekszik valaki egy nem tudom milyen mercének a hátsó ülésén, és azon gondolkodik, hogy menjünk el a városba, még menj egy kör. Azt nem érzed úgy, hogy na ez most így szétfeszítenek, nem? Tehát, hogy azt akar,
3: hát,
2: kódulni akartam mondta, őket látni.
3: Jönnek, érted? Igen. Ő azt akar, meg akar
1: nyerni,
3: csak
1: igen.
3: Ezzel kiherész mindig egy műsort.
1: Igen.
3: Ennyire.
1: De ez már milyen durva, hogyha digitálisan nézed, már három rész láttál, ha csak analóg nézed két rész, hogy mennyire már a tévézés így megborul, nem? Hogy már előre tudsz menni digitálisan, de még nem látod a harmadik részt, abból nem szabad spoilerezni, mert van, aki még csak a második, tehát nagyon érdekes azért ez is.
2: Solti Ádámnak a fizimiskájáról azért még érdemes nem beszélni egy-két szót, mert Ádám úgy néz ki ebben a műsorban, mint egy ilyen bedrogozott Disney herceg. Van az a fizura, meg van az arcsontja, meg az arca, és ehhez meg van az ilyen nagyon furcsán processzált stressz az arcán.
1: Ja, te ilyen végig szorongta az egészet. A harmadik részben lesznek vele jó pillanatok igazából. Borzasztóan durván szorong végig. Jó, jól van gyerekek, jól van. Hát nekem eddig tartott az abszinenciám, úgyhogy tegnap...
3: Meg volt a tegnapi!
1: Sajnos tegnap este.
3: Ja, Istenem, hát azért gyerekek, ez nagyon szép. Kibontott
2: egy konyak megyet?
3: Mikor volt? Pénteken volt az utolsó?
1: Pénteken iszom, és tartok egy szünetet.
2: És keddi kibírtad, figyelj!
3: Négy nap, haver, ez nem rossz elsőre.
1: Tegnap oda tettem magam.
2: Tehát nem ilyen pecsétet kap az ilyen?
1: Frankon elgondolkoztam.
2: Egy fél rolettit.
1: Volt két nap ilyen fura levertség, meg ilyen, de én nem annak tudtam be, csak hogy vége a nyárnak. De ma már megvan újra a jó kedv. Tegnap egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó japán étteremben töltöttem az estémet, igazán durva, nagyon-nagyon izgi helyem, egy fine dining, tehát tényleg nagyon izgi, de sajnos egy két üveg proszekot be kellett mellé nyakalni, úgyhogy...
2: Nem volt kérdés.
3: Proszekot ittál egy japán étteremben.
1: Bizonyám.
3: Semmi szakértő.
1: Nem szakértőm. Kikértünk egy nagyon jó proszekot, és abból egyből kettőt bevertünk.
2: De melyik japán étterem volt ez,
1: ahol hát meg engem? Nem csináltok reklámot, de majd elmondom, tényleg nagyon jó. Ha szereted a japán kaját, meg a sushit, akkor az most érkezett meg ez a hálózat Magyarországra. Még nincsen Kelet-Európában éttermük. Nagyon jó.
3: Ezt szereted meg a két üveg proszekot, úgyhogy egyedül volt vacsorázni.
1: Igen, és egyedül vacsoráztam, oda ültem egy idegen asztalhoz, mondtam, sziasztok, én most itt megiszom.
3: Nem zavarom.
2: Ti voltok már a Bian Gardenben amúgy?
3: Bian?
2: Bian Garden. Ami ott van a Kőbányán, a kínai piacon, ahol ilyen sok kis bód és kínai éttermek
3: pont
2: vannak.
3: Anna most mondta, hogy menjünk el együtt
2: egyszer. Én most voltam kétszer múlt héten. Igen, voltam ott egy ilyen munkaügyben, meg amúgy is, és figyelj, ez nagyon-nagyon jó az a hely. És egyszer sem kaptam hepatitizát.
3: És autentik kaját ettél? Tehát kacsafejek, nem tudom.
2: Csirkelábok vannak, száznapos tojás van, kacsa sült van.
1: Ez hol van? Ez a kínai negyen?
2: Ott szokottam, úgy mondom neked. Aha. Az. Van, mert ott szokott cirkálni.
3: És jó, hát, hogy mindenhol cirkál.
2: Igen, vannak mindenféle vafus levesek, minden jó dolgok vannak.
1: Na, az jó, az pont tegnap az Anna is ajánlotta, hogy menjünk el egyet kajálni, mert nagyon jó óta.
2: Kimész, ott állnak ezek az arcok, és múltkor levideóztam, nem szabad ilyet csinálni, de annyira tetszett, hogy ott ült négy darab kínai hölgy, mindegyik nagyon szépen fel volt öltözve, különböző életkorúak voltak, és nyakalták a sört. Ültek egy padon, és nyakalták a sört, és ilyen két decis porra beöntögették a sört, és akkor ugye egy üveget ugye egy körben megittak.
3: Úgy nem tűnsz annyira alkoholistának. Ha négyen egy üveget vesztek egyszerre, az ugye...
2: De figyelj, körömcipő, kis izé, akkor hosszú cigit szívtak hozzá, és mondom, négy teljesen másik generáció volt, szóval mit tudom, egy 20-as, egy 30-as, 40-es, 50-es, és ugye alapból nehéz őket elkülöníteni egymástól, de ahogy azok piáztak egy péntek este, figyelj, le a kalappa, imádtam.
3: Le kell valahogy zárni
2: a hetet. Néha, akkor megint a sört, akkor felvett egy csirkalábat, azt elrákcsálta, és ment tovább azért. Volt disznófű, amit el tudsz képzelni. Ekkora osztriák vannak, mint a tenyerem.
1: Azt a mindenit, de kár nem szedem.
3: Kicsomagoltad?
2: Én nekem fellépésem az után, hogy ezt nem mertem megkóstolni, de amúgy sok jó dolog van.
1: Na jó van. Oké, akkor nézzünk egy-két SMS-t így korán reggel. Jó, csak hogy ki, hogy ébred, ráhangolódva az iskolára, a szeptemberre. Az elmúlt héten itthon feküdtem fekvő gipszben lábújtöréssel, majd tegnap visszamentem kontrollra, egy másik orvos megállapított, hogy inkább lábközép csonttörésem van. Jövő héten repülünk Krétára, de lassan úgy vagyok vele, mint az utas, aki ment is volna, meg nem is. Illetve azon gondolkoztam, visszamegyek a kórházba kontrollra, akkor majd a bokám lesz eltörve. Szép napot nektek, Dia. Ugye beszéltünk erről a krétai utasról két napig, az egészen elképesztő. Egészen elképesztő téma. Azt mondja, hogy Eszter, kihívhatlak egy fekete fehér igennemre? Kérdezi valaki.
2: Hát jó, hát nekem mindegy.
3: Ha már itt vagyok.
1: Igen.
2: Itt vagyok, így van.
1: Abszolút, Eszter játszik. Igen, tehát hogy ez ma ő. És aztán holnap is, holnap után is.
2: Ne dadog,
1: igen. Nem csak próbálok közben Viberre váltani. Kawasaki motorról vélemény, hát ezt nem ebben a pillanatban fogjuk megválaszolni.
3: Plusz egyikünknek sincs, és plusz... nem is ültünk még rajta.
1: Igen, nem nagyon vagyunk.
3: Így nehéz.
1: Igen. Eszter, telefonban teljesen más hangod volt a kívánság műsorban. Igen, hiszen elváltoztatta. Nagyon jó. Köszönjük szépen, ez egy nagyon elmis megjegyzés, talán azért, mert egy idős néni hangján beszélt, ugye?
2: Tehát, hogy... Ez még Földesi Ferenc is megirigyelte volna, igen, hogy itt tudok csalni a hangomat.
1: Lesz-e, hogy vagy magyar rovat így iskola kezdéskor? Én úgy láttam, hogy a Laci tervezett, hogy vagy magyar. Beírta. Hát mozgó ünnep.
3: Hát nem is mondtuk neked, hogy egy új rovatot indítottunk, ahogy forgatni voltál, és nagy sikere volt, még a Laci is támogatta. Lacikám, csillagom, azzal mi van a mi kis telefonálós rovatunkkal?
1: Felé lett akkor, valami rovat, amikor... vagy elindítottatok valamit?
3: De nem ahogy vagy magyar.
2: Nem, ezt én találtam ki. Nem, arra gondolsz?
3: Az, Eszter
2: jött be. Azt én hoztam, hogy a gyáváknak, hogy a rossz híreket elmondjuk helyettük tulajdonképpen.
3: És nagyon szerették a hallgatók. Tehát te írsz, hogy figyelj, az, hogy szakítani akarok az asszonyod, de nem merem megmondani. Itt a
2: lepattáztam a felnit, de nem merem megmondani.
3: Imádták.
1: Szerették?
3: Imádták.
1: És akkor hívogattatok arcokat, akiknek elmondtátok.
3: És azt mondtuk, hogy mi vagyunk azok, de hát az a helyzet, hogy van egy kis...
1: Ez akkor az őszinte péntek, hívjuk így a rovatot.
3: Őszinte péntek.
1: Az őszinte péntek, és akkor péntekenként van, egy hónapban egyszer megcsináljuk, hogy felhívjuk, és általunk közli a rossz hírt, amit el akar mondani.
3: Mi mondjuk el neki.
1: Tök jó.
2: De bármit el lehet elmondani, azt, hogy megetted a dugi csokit, elköltötted a dugi pénzt, meghúztad a kocsit, meghúztad a sógorodat. Ilyesmi, igen,
1: meghúztad a szomszédot.
2: Bármit. Sebestyén Balázs vagyok, csak azért telefonálok, mert a feleséged valószínűleg...
1: Igen, feleséged meghúzta a vízszerelőt.
2: Igen. Hogy vagy különben?
1: Kérsz egy dalt valakinek. Igen.
2: Második kérdéstől lesz igazán izgalmas a beszélgetés.
1: Igen. Oké, gyerekek, jól van, elmegyünk akkor játszani. Jó, itt kérdezi valaki, hogy miért nem beszélünk többet a bitcoinról, nem rég tört ki élesen a piac, vagy lejjebb vártad és nem szálltál be. Nem akarok ezzel én mindenkit fárasztani, de két mondatot tudunk majd róla beszélni, úgyhogy nagyon szívesen.
3: Nincs ahogy ez. Megjön a reggeli, mi kimegyünk, azt mondja a bitcoin.
1: 4-8-ra jöttök be, én addig 7-től, hogy 4-8-i piacokat elemzek. Nagyon szívesen.
2: Azt hittem, hogy ezt elfelejtettem, mert nagyon rég nem beszél. A bitcoin szó nagyon rég nem hagyta el a szádat, Balázs.
3: Megmondom neked
1: némi az okát. Némi ellenállásba ütköztem nálatok, meg úgy mindenkinél.
3: Meg lent volt a francba, tehát nem volt mire büszkékedni.
2: Volt?
3: Igen, ha 150 ezerre fölment volna, akkor hidd el, hogy arról
1: akkumuláció
3: beszélünk.
1: Akkumuláció?
3: Minden szarnak lehet nevet találni. A lényeg, hogy a felét elbuktad.
1: Ez az akkumuláció.
2: És az akkumuláció, hogyha lemerül, akkor be kell bikázni?
1: Akkor be kell bikázni, az akkumuláció az a gyűjtögető időszak, amikor halmozod, gyűjtöget.
2: És milyen hosszú volt ez a gyűjtögető időszak?
1: Nem volt annyira hosszú, én tovább vártam ezt a lenti részt, úgyhogy ez most egészen izgalmas, ami történik. Ment egy 20%-ot nagyjából, de ilyen 59-63 szerintem az egy nagyon jó sáv volt. Az ott csücsült egy fél évet, 3-4 évet, egyet. Nem tudom pontosan, olyan gyorsan megy az idő. Aztán most meg elindultunk felfele.
2: Addig mit csináltál? Oriflémeztél?
1: Addig oriflémeztem, meg MV-eztem.
2: Na jó. Kell, hogy legyen
1: jól ment. Egész jól ment, kicsit belenyaltam a Cepterbe, de az nem ment annyira jó.
2: Nem, ott az elején be kell lépni a Cepterbe, az nem működik.
1: Igen, az nem ment. Eladtam két készletet, de keves volt a jutalék, úgyhogy a Cepterből kiléptem, de az Oriflame nagyon megy, és az MV.
2: Azt akarom mondani, hogy szerintem az Oriflame az egy forever and ever lehetőség mindenkinek. Ha van esetleg tantestület körülötted, akkor az az igazi.
1: Igen, úgyhogy ennyi gyerekek, de beszéltünk róla, ha akartok valamikor. Jó, fél hét van pontosan, játékra is lehet jelentkezni, közlekedési híreket is lehet nekünk írni. Mi iszunk egy kávét, aztán itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
11: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
12: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
15: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
16: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mesékkel tanítják környezetvédelemre az óvodásokat. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kötelező lesz a nyugtaadatok beküldése a NAV-nak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mesékkel tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A 2026-2027-es nevelési évben induló kukaművek játékos formában ismertetik meg a gyermekeket a hulladékgazdálkodás, a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás alapjaival, közölte a Mirehu. A Norvégiában már alkalmazott kezdeményezés 20 egymásra épülő történetből áll, amelyeket papírszínház segítségével is előadhatnak. Valamennyi részhez egyedi illusztráció készült. A szükséges eszközöket a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény minden tagóvodája megkapja. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A Miskolci Területi Vérellátó Központban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ezt ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre következő oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Meyer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes mobil applikációja, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire terült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk. Mi helyzet, Fantás Duci? Hallgató társunkkal mostában nem hallani róla. Itt van még köztünk, Szabika kérdezi. Szabika nem tudom, nem írt.
2: Itt
1: írt?
2: Van, de hogy nem írt.
1: Itt van Ducika?
2: Tegnap előtt írt valamit. Igen, már nem emlékszem pontosan.
3: Azt ide viszlát.
2: Igen, végeztem veletek kutyát.
1: Igen. Balázs, a ceptet komolyan mondtad, érdekelne közé. Nem, ez vicc volt. Ez vicc volt, sok mindennek nincs azért itt valóság alapja ebben a műsorban.
3: Mániákus hazudozás zajlik egy
1: abszolút,
3: ideje.
1: Abszolút, csak az. Eszterrel szeretnék játszani, és revansot adni neki, ez Zoli küldte nekünk, úgyhogy itt már...
3: Adni vagy venni?
1: Hát ez az.
2: Hát ha revansot adsz,
3: akkor ő nyert egyszer,
2: akkor
3: és akkor
2: egyszer
3: ő...
2: nyert, és most megengedi neked,
3: hogy leállás. Egyszer nyert, akkor hallgassál. Hallgassál örökre.
2: Legyen.
3: Így van. Én majdnem játszótéri verekedésre keveredtem egy hinta miatt, úgyhogy nem mozogatná a bajszomat.
1: Igen.
2: Anyukák egymás között, vagy egy gyereket akartál megverni, az korrektem?
3: Figyelj, nem tudom, nem, én semmit nem csináltam, én telefonáltam, a lányom pedig színezett benne ebbe a tárcsahintába, és odaadott nekem egy ceruzát, hogy hegyezzem ki, és ez idő alatt egy konfliktus tört ki, mert ő kiszállt, majd visszaszállt a hintába. Amit ugye nem vettünk észre, hogy valaki úgy érezte, hogy akkor a hintába kiszállt, az már ugye felszabadult hinta, de ugye minden cucca benne volt, hogy visszaugrott a hintába, és ennyi elég volt. Ennyi
1: és anyuka akcióban nem
3: egy anyuka, egy házas pár, úgyhogy én telefonáltam, hogy látod, hogy ilyen ingerülten beszélek, azt mondom, ne haragudjon, telefonálok. És mondom, tehát onnan az egy gyerek egy hintában, hogy mi a vészhelyzet? És akkor volt velük egy kislány, aki még beszélni se tudott, és akkor, hogy jött nagy, mondom, jó, tehát ez túl sok érzelem, akkor legyen az, hogy most mi kiszállunk, és akkor beleszállunk, de a gyerek nem is akar benne lenni a hintában, hanem a szülei akarták, hogy benne legyen, úgyhogy egyet hintázott, és aztán el kellett vinni. Ott ültem, hogy ha ez ilyen lesz ez az év, srácok, ha ez ilyen lesz, akkor ez sok lesz. Ez sok lesz.
1: Eleve gyanús az a szülői pár, aki együtt van játszótéren. Már gyanús. Ott már gyanús, elmondom neked. Az vagy a papa, vagy a programja. Együtt elmenni játszótéren nézni a kis két éves totyogót, ott már valami nagyon gyanús.
3: Hát a házaspár egyik fele úgy nézett kint, aki frissen szabadult egy végrehajtási intézményben.
2: Akkor nem tudom, hogy így szóltak.
1: És játszótereznek.
3: Nem tudom miért, lehet, hogy valami fontosabb, mint van átérve. Fogalmas.
1: Igen, lehet, hogy csak dílerkedtek a játszótéren, igazából terítettek.
3: Igen, de fú, na, elvesztettem is ott azért kicsit a türelmet. Itt tartunk, ez már egy vészhelyzet.
1: És akkor beült a kislány a hintába, majd kiszállt és visszaadta?
3: Beült, egyet így lengett fel, és mondta, én nem akarok hintázni.
2: De a szülők akartak.
3: Very nice.
2: Ennyi.
3: Akkor ez megérte.
1: Hát ez egyébként ezek a játszóteres dolgok is megérnek egy misélt. A túlvezérelt gyerekek, túlvezérelt szülők azért.
2: Meg
1: az...
2: mindenhol, de ez hú, ugyanez utáltam. Van az iskolában, ugyanez lesz a menzán, bárhol ugyanez lesz, hogy jön mindig egy ilyen kretén szülő, érted, aki azt gondolja, hogy ebbe neki kell beleszállnia. Miért?
3: Meg azt, hogy mi múlik a türelmem. Tehát, hogy mi múlik az, hogy valaki vár 5 percet. Amúgy tudod, nyilván többfajta opció is van a hintázásra egy játszótéren, tehát ugye nem csak egy hinta van, hanem sokfajta, hanem az van, hogy ő kinézte, hogy a gyerek ma így fogja jól érezni magát.
2: És akkor, ha nem kapja, igen, meg, igen. Akkor nem fogja
3: és
2: jól érezni.
3: Mi ugye közé, és az álma közé álltunk, tehát nem a gyereknek a hintázás, hanem én, az, igen, tehát ez egyszer ez van.
2: Megértetted a napját.
3: Igen, a másik meg azt, hogy annyira durva, hogy én látok valakit telefonálni egy játszótéren, akkor azt tudom, hogy ezt nem zavarom meg vele, mert hát most valószínűleg van lehetőséget telefonálni, mert amúgy meg a gyerekével fog foglalkozni, előtte is és utána is. Akkor nem, tehát nem mész oda, hogy
2: de aki a saját gyerekére ezt megcsinálja, érted, azt szerinted gondolkozik azon, hogy te telefonálsz. Szarik rá?
3: Nem hiszem, hogy bármi gondolkodtak, csak alapból azt nem értem, tudod, hogy ahogy szeptember 1-e lesz, miért változik meg a közhangulat, miért lesz mindenki feszült?
2: Szerintem
3: miért...
2: ő ilyen volt nyáron is, csak nem találkoztál vele, mert egy Nyíregyházán voltál, vagy a Balatonon, vagy ahol akartál. Ugyan ő konstans hülye. Tehát ő nem szeptember 1 jön.
3: Lehet, hogy részegek a gyerekek, meg hasistárulnak a libikók alól, de nincs ilyen. Kedves emberek van.
1: Eszter, én vagyok a hintás kislány. Egy tudok beszélni, csak épp cigi volt a számba. 2 a hinta az enyém.
2: Apukám megvette az egész játszóteret.
3: Ahogy ezt kellett volna kimenni a saját gyereket, hogy beülni nekem. Na, mi van?
2: Na,
3: most én jövök. Vagy csak azt mondom, amikor oda jönnek, hogy ne rúgj, én is csak sorba állok. Arra kíváncsi lettem az arcára, hogy édes Istenem.
1: Igen. Egyszer jó volt a Prince, szarunk a játszótérrel, te voltál Judas Priest-en.
3: Nem volt a Judas Priest, de nem volt babysitter, úgyhogy nem voltam.
1: Na, hát ez pedig azért kérdezik ennyi, hogy milyen volt a Judas Priest.
3: Férjem volt, annyit tudok megmondani, hogy hajnal egy és kettő között jött haza, és csak annyit hallgatott. Breaking the law, breaking the law.
1: Judas Priest, úristen.
3: Ezt hallottam be a nappaliból, de sajnos már nem engedtem be aludni, úgyhogy ez van. Tegnap az volt.
1: Judas, és akartál menni, vagy szó volt róla, hogy miért?
3: Én szerettem volna menni, jegyem is volt rá ilyennyire, de nem volt sajnos segítségem, úgyhogy otthon maradtam a gyerekkel, és néztük a Most Wantedot.
2: Miért nem szólsz ilyenkor valamelyikünknek? Hát hogy, van szívesen átmegyünk.
3: Mit mondja pontosan?
1: Hánykor volt ez?
2: Hát este, most szólsz.
1: Este már piás voltam.
2: Akkor nem jó, elkérem, de én nem voltam, be voltam Pesten, pont el tudtam volna menni arra két órára.
3: Annyira megnéztem a lányom arcát, ahogy megérkezel.
2: Igen, itt az új babysitter.
1: Itt az új babysitter.
3: Ferkó bácsi, majd vigyázz rád, amíg anya Judas Priest koncerten van. És amúgy, ha olyan koncerten, elvittem volna magammal, csak ezt még nem éreztem. Igen. Ezt még nem éreztem, hogy ez jó lesz, de... Hát ez is tartozik nekem a gyerek, csak mondom.
1: De írják, hogy jó volt, tehát hogy jó buli. Jó
3: azt
1: buli
3: mondta
1: volt,
3: Péter, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
2: 70?
3: Igen, de szerint kb. 70 ugye? Körül vannak, de hogy maga az énekesnek a karakter, ez nagyon furcsa, mert ő így a kapocs, ugye, hát a metálosok és az LMBTQ között, mert hogy ő egy olyan hangot képvisel, amivel nagyon kevesen mernének packázni. Tehát nem az van, hogy így, szerintem négy fal között, de a faszt, töltsétek meg a stadiont. Tehát annyira más ez a hozzáállás, amit ő képvisel, tehát hogy ezzel nincsen packázás.
2: Én ott a bejelentésre lettem volna kíváncsi, az... Ugye, amikor ő hát bevallotta, hogy ő a saját neméhez vonzódik.
1: Az érdekes, az Judas Priest egy ilyen zenekarban az énekes mellett.
2: Keres rá, a képre meg fogsz őrülni. És képzeled el, hogy áll egy stadionnyi ember, 60 ezer ember, aki eddig vért iszunk, szétszedünk, minden jön. Nagymetál, és akkor mondta, hogy hát akkor az van, gyerekek, hogy...
1: Wow, tényleg, én ezt nem...
2: Állt a 60 ezer ember így... Hogyan? Hogy mit tetszik mondani?
1: Ezt nem volt meg ez a sztori.
3: Hát az, hogyha most rákeresel, hogy néz ki, meg ilyesmi, hogy az van, hogy így ő bármit bejelent, te elfogadod. Nem az van, hogy így, ó, na! Oké, rendben van, persze, természetesen. Nem, hogy így.
1: Ez ő a Rob Halford, ő az?
3: Igen.
1: 75 éves. 75 évesen, hogy ő, és ő a csávó? Jézusom, úgy néz ki, mint valami ízé. Atyés, és ő meleg.
2: Uh-huh. Igen.
1: Nem gondolnád valahogy úgy ránézésre. De persze, hát ez,
2: igen,
1: ez
2: nem ezen múlik.
1: Nem ezen múlik, de úgy azt gondolod, igen.
3: De figyelj, a rajongói szerintem, tehát ezzel soha nem foglalkoztak.
1: Ja, semmi.
3: Ez csak azért egy ilyen érdekes adalék ezzel kapcsolatban, mert hogy mit gondol a társadalom a melegekről, és hogy mennyi féle meleg van, tudod, tehát hogy ez ennyire, tehát nem lehet sztereotipizálni őket, tehát hogy egyáltalán nem erről szól. Hogy na, akkor meleg, akkor az így fogunk úgy viselkedni. Tessék, itt van.
1: Tök menő, hogy ezt bevállaltam. Igen.
3: Kemény az, ez kemény az, igen.

0: Nagyon
1: Jó ez.
2: Mások az én, mert egyikünk mindjárt megfulladunk.
3: Szezonális allergia ütette fel a fejét.
0: Hollywoodi színanátámon.
3: Hollywoodi
0: színanátámon.
3: Akkor abból én is kérek, várja vele.
0: Igen. Szóval Esztert választottad, és a harmadik gyerekedet várod, te jó Isten.
4: Igen.
0: Négy és két éves gyerek.
4: Fiú. Igen.
3: Két fiad van, és ez egy harmadik fiú?
4: Igen,
3: én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy néz ki a kanapétok?
4: A kanapénk? Hát tegnap próbáljuk a pelenkára szoktatni a kisebbet, és kevesebb sikere pont kanapéra pisilt, szóval azt mondom, hogy fél siker.
3: Ennyi. Én ezt van egy ismerős, akinek négy fia van, és úgy néz ki a kanapéjük, mint hogyha a rottweilerek szétmarcangolták volna.
0: Jézusom.
3: Úgyhogy ennyit tudok mondani, hogy nem érdemes drága dolgokat venni az elkövetkező 30 évben.
0: Eleve le a kalappal, hogy két ekkorára még vállaltok egy harmadikat. Tehát hogy azért az úgy van lendület.
4: Szerettük volna, igen, de kemény.
0: Hát igen.
3: De állítok, beállítja a harmadik.
0: A babaváró, nem? Az nehéz dolog. Tessék?
3: Tehát, az van, azt mondják, hogy az első gyerek az oké, arra jön a második, az ilyen 100 gyereknek érződik, és a harmadikkal így lezárul ez a szitu, és akkor úgy lesz egy dinamikájuk,
0: mert a könnyebb. Beáll a rend.
3: Meg annyira elfeledsz, nem tudsz aggódni, mert nem akarsz kontrollt gyakorolni felettük.
0: Igen.
4: Hát igen, én is ebben bízok.
0: Na jó van, Kriszti. Lejárt a csokire valaki. Na figyelj,
4: nem
0: indítjuk.
4: Nem mindenki
0: élve. Indítjuk akkor, jó? Mehetünk?
4: Igen, mehetünk.
0: Akkor 3-2, tessék.
3: Na, Kriszti, mivel készültél?
4: Szia. Igazából külön kérdésem nem volt, mert tényleg nagyon meglepődtem.
0: Igen, hát nem volt. Nagyon. Hát ez, írta valaki, hogy 10 másodperc lesz, nem volt annyi.
4: Igen.
0: Hamar ez? Hamar, Kriszti, ez hamar volt. Hát mi van?
3: Végre megnyugtatta magát, hogy jól érzi magát a rádió műsorban, és akkor azonnal elkezdtünk el játszani, és tönkretettük. Ez történt.
0: Igen. Ez rövid volt.
4: Igen.
3: De
4: igen, veletek tudtam túlélni, és rápörögtem nagyon.
3: Jó,
0: jól van, nem baj. Figyelj, viszont van valami ezért, ez a tiéd, ezt odaadjuk, hallgass meg.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, nagyon örülök neki.
3: Hát hiány fogjátok tudni, hány nuggets ez?
4: Hát nem tudom, de egy jó pár ki fog szerintem jönni belőle.
0: Jó.
3: Addig csendben vannak, amíg esznek.
0: Küldjük akkor. Jó, igen, köszi.
4: Legalább addig. Köszönöm. Sziasztok.
0: Hello. Nem volt egy hosszú játék. 5 majom összement az M0-as Dunahídon az M1-M7 felé. Ne bántsuk őket. Nem tudjuk, hogy mi történt. Tessék?
3: Gajdos tud elő?
0: Kiszöktek. 5-es karambol, gyerekek. M0-as Dunahíd, M1-M7 felé, úgyhogy ott valószínűleg nagyon nagy. Nagyon nagy dugó lesz. Jól van, Friss, akkor 0-23-111-111.
3: Azt mondtam, hogy találkoztam a Vidor Fesztiválon Gajdos úrral?
2: Igen.
0: Ne csináld!
3: Igen, és kértem minden állatból egyet a stúdióba.
2: Jó. És majd mit mondod,
3: mondtam,
2: hogy
3: tud adni? Akkor tudjuk nyomni a propagandát, ha mindenből kapunk.
0: Küldjön mindenből egy hímet.
3: Igen, mindenből. Az mondjuk kemény lenne.
0: Mindenből egy hímet kérünk, a többit megoldjuk.
3: Igen. Vagy rendben van, rajta vannak.
0: Küldje. Ő már nincs nagyon az állatkertben, ugye? Hát ő már el kellett, hogy búcsúzzon.
3: Mindegy, nem nekünk kell megoldani.
0: Ez ő igaz. Meg.
2: Hát csak oda tud szólni az ő pozíciójából.
0: Hát,
3: küldje. A nyestekből kettőt?
0: Igen. De nagyon kedves ember egyébként. Meg hát, amit ő ott csinált Nyíregyházán, az igen, az egészen elképesztő.
2: Most nagy döntést hozott, hogy az összes nemzeti parknak az igazgatója. Ups!
0: Kuka?
2: Mentek?
3: Ekkorában van. Igen?
2: Ekkorában van, mondta, hogy eddig ezt úgy adták ezt a posztot, meg lehetett oda csak úgy oda menni, úgyhogy pályáztatás van, nem zárja ki azokat, akik ugye most vannak. Tehát
3: na, akkor van Velencén, amúgy állatkert a környéken?
2: Ne, nálunk van 4 sün, ha az érdekel, akkor jöhetsz.
3: De te igazgató vagy, pályáztál?
2: De persze, nem engem a béka nevezett ki. Sünigazgatóvá. Ott laknak nálunk. Már
0: az nagyon cuki, azt láttam.
2: És képzeld, minden este jönnek, ugye azt mondják a szakik, hogy lehet száraz macska eledellel etetni, hogy azt imádják. Van kint vízük, a fater az így röfög. Ilyeneket csinál, jön a 2 kicsi utána, de most már ott tartasz, hogyha kint ülsz a kerti bútoron, a lábad mellett 1 centire. Hello, főnök!
0: Megőrülök,
2: gyakorlat oda köszön, mennek, esznek, isznak.
0: Nagyon cuki sünök.
2: Hello, holnap is jövünk.
3: De figyelj, mert finom.
2: A sün nem kóstoltam még.
0: Csak meg kell hámozni. Belül. Csak nagyon összeugrik a tűztől, kevés marad belőle, de ha meghámozod, nagyon jó.
3: Mert én pörköltet főztem a hétvégén a kollégáimnak Nyíregyházán, és ugye Feri volt az, akivel párhuzamosan konzultáltam különböző pontokon, és azt mondta nekem, hogy pörköltet bármiből lehet főzni, még varjúból is.
2: Varjúból is.
3: És hát ennek fényében nagyon aggódom a sünökért.
2: Ne, azért nevelem őket, hogy egyszer csak. Ürge pörkölt van, varjú pörkölt van. Na, ezt a főzést ezt azért szívesen elmesélem. Pénteken hazaérkeztem, én is rillézésbe csaptam, jön az első.
3: Hazugság!
2: Üzenet.
0: Hazudik, szaktanári!
2: Lehet-e csinálni? Mondom, lehet. Jó, de ez kevés van, vettem még hozzá

0: ilyenfajta hús, de mondom, a kettőt együtt nem tudod megfőzni, vagy hát akkor legalább időség.
1: Eszter volt a másik oldalon?
0: 5 perc múlva jön, meghámozzam a paradicsomot, vagy ne? Akkor erre is válaszoltál. Utána tegyek bele, á, mikor tegyem bele? A elég lesz ennyi hagyma?
1: Mi volt? Vendégvárás? Vagy mi nem, volt?
2: Nem, Nyíregyházan a kollégáknak, ugye ott van egy kis cégünk, és akkor ott főztem, és,
1: ja, ja.
2: És azt írtam, hogy én újat kell mutassak ezeknek az embereknek. Ez megtörtént különben, mert szerintem évekig fognak erről beszélni.
1: Az Bográcsban lett valami?
2: Bogrács, figyelj, nagyon fogod szeretni az egész történet. Az van, hogy először is ugye úgy vártunk, hogy itt láttad, hogy ollóval vágtam azt a papírt, és ez valahogy beragadt az idegrendszerembe, hogy ez egy jó érzés, hogy így vágni. Vágni jó érzés, tudod, szeretelni jó érzés, nem? Úgyhogy fogtam. Egyedül felkockáztam egyszer egyes kockákra körülbelül 3 kg hagymát, ez volt a délelőtti programom. Aztán utána forró vízet tettem a paradicsomot, levettem róla a héját, a jeges vízbe, úgy, hogy a filmekben kell csinálni. Mindent előkészítettem, külön ételesebbe kiszállítottam a helyszínt, hogy azt már csak bele kell önteni, tudod, az ételesből, és ez gyakorlatilag ez mekkora, ez egy ilyen flow élmény, nem? Tehát, hogy nem az, hogy ott izzadsz a bogrács felett, mint egy kretén, érted a tüzé, még Manyika, hozzám már meg, odamész, és mint egy ilyen művész, tudod, csak így izé. Na, ez ott romlott el, vérszemet kaptam egy ponton, és azt mondta, hogy gyakorlatilag figyelj, ez a főzés. Srácok,
1: ennyi tud egy bogrács.
2: Ez nem lesz elég meglepő ezeknek az embereknek, és én egyszer már a szomszédokkal főztem olyan pörköltet, hogy marha pörkölt áfonyával. Áfonyás marha pörkölt. Na igen ám, de akkor azt csináltam, hogy a fagyasztott áfonyát egy pici áfonyalekvárral összefőztem a tűzhelyen, és abból tettünk bele valamennyit. De hát azt éreztem, hogy ezen a ponton ez egy tökéletes pörkölt volt már, ezért szerintem ez ugyanúgy elérem ezt a hatást, az, hogyha sima nyers áfonyát
0: beleborítok
1: a pörkölt. Belevertél egy kiló.
0: Nem hittem el a képet. A gyönyörű színű tényleg nagyon szépen megfőzte. Így hűltek a
2: számfolyákkal. Várj, és aztán írtam, Feri hibáztatta az egészet. Nem lett volna szabad magamra hagynod, Feri, ugye?
0: És 10 percig, mert én közben csináltam, más nem válaszoltam, nem is láttam a telefon, és tudod, jön a kérdés, hogy szerinted jó lesz, és a következő képen már benne van, tehát nem várta meg, hogy mit mond. És akkor odaírtam, hogy a lekvárt szoktunk lehet beletenni a végén, az áfonya lekvár tök jó, de így egész áfonyával azt nem tudom.
2: Na figyelj, de az áfonya után összerottyan, tehát eltűnt és lekvárá alakult benne, viszont a friss gyümölcsnek ugye sava van.
1: Ez egy jó... Majd, de kár, hogy nem hoztál belőle egy kis kóstolót.
2: Van még benne ott. És ezek a srácok, akik ebből lettek, őket ilyen kék galléros srácok, fizikai munkások, vagy tehát egy bűszaki arcok meg iszik. Nem volt meg bennük a vízió. Tudod, amikor ették a nokedlivel.
1: Nem jöttek velem,
2: azt éreztem, figyelj, majd beszállt a rögést. Tehát olyan arcot, mint hogyha nem túlzok, mint hogyha ízét tettem volna velük, nem tudom.
1: De ez egy rossz volt, tehát nem volt jó az íze, vagy ilyen.
2: Az volt, hogy amúgy a hús nagyon durván jó volt, mert nagyon jó volt a szaftja is nagyon jó volt, csak ez a sav, ami a gyümölcs sav, ez kicsit
0: Összerántott a szádat.
1: Jó ez az íz, jó, ezt még nem éreztem. Ez annyira nem passzol ide.
0: Jó, kimondott föl azóta.
2: Nem beszélnek velem, de sírtam a rögést. Sírtam a rögést, nagyon vicces volt.
1: Azt a mindenit. Na jó.
2: Ne hívjatok meg semmi rendezvényre, csak én szeretném mondani.
1: Vagy nekem se főzzél.
2: De nagyon vicces volt, hogy Ferit automatikusan becsicskítóba tettem, és mondtam, hogy nem érdekel, Feri, milyen magánéleti dolgaid vannak.
1: Most válaszol.
2: Feri, most főzni fog.
0: De mondom, elkésett az összes választ. Rákérdez, és aztán megy a feje után.
1: Zseni, nagyon jó. Na jövünk mindjárt. Egy perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
3: És Balázs azonnal visszatér.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
1: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: A Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Szever Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Szever Center, Miskolc, Pesti út 88-96.
14: A Dobdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Dobdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Dobdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
15: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
16: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
17: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc, Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
18: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Színtévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsalsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
19: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
20: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
19: Miskolc, Széchenyi utca 107.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
21: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
22: Leszállási engedély.
3: megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
2: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok kötik össze a belvárost, a tiszai pályaudvart, Martinkertvárost, Szirmát és Hejő Csabát, miközben a déli ipari parkot is érintik, közölte az MVK. A 43-as busz a vasútállomáson és Martinkertvároson keresztül éri el Szirmát, majd az ipari park és Hejő Csaba érintésével tér vissza a Búza térre. A 44-es járat ugyanezt az útvonalat az ellenkező irányban teszi meg. Reggelen 122-es gyors járat is indul az Egyetemvárosba, amely a Vörösmarty utca és az egyetemi kollégiumok között megállás nélkül halad, közölte az MVK. Mintegy 4300 elsőéves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. Az általános és a pótfelvételi eljárással együtt összesen 4298 hallgatót vettek fel, ezzel az intézmény országosan a 8. legmagasabb létszámot érte el. A pótfelvételin 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Közülük a legtöbben a gépészmérnöki és informatikai karra kerültek, ezt követi az állami és jogtudományi kar, tájékoztatta az intézmény. Több szakon kiemelkedő ponthatár alakult ki a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzésen. 475 pont kellett, ami országosan a 4. legmagasabb érték volt. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert, rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyermekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
1: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
0: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire derült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: És most Rádió folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Vagyunk, 7 óra után 14 perc. Egy kis tingli-tangli, de én szeretem ezt a dalt. Nem tudom, talán az egyetlen Taylor Swift dal, amit kedvelek. De ennek valahogy így van hangulata, vagy úgy, nem tudom, bírom. Mindegy. Itt vagyunk, jó reggelt.
2: Lötyögös.
1: Olyan kis lötyögös. Igen, nem hallottátok, mert reggeliztetek, tehát igazából mindegy.
2: De ott is szól a rádióval, persze.
1: Igen, igen.
2: Van egy védelmi vonalunk, hogy tudjuk, hogy mikor van vége a reggelinek. Taylor Swift hangol, vagy ízé halkul, akkor jövünk.
1: Akkor jó, igen. Szia Balázs, mi van rajtad? Kérdezi Béla. És ma van a negyedik házassági évfordulónk, hallgass, mert cuki ez az SMS. Örülök, hogy felvállal még, mert én közben vágósúlyba léptem. Ő meg ugyanaz a topmodell. Jaj, de cuki, ez kedves ez az üzenet.
2: Kapd össze magad, haver.
1: Kis topmodell felesége, ott aztán ott van a negyedik házassági évfordulója. Ez még egy friss kapcsolat. Hát ez nagyon...
3: De férfiaknak nem kell szépnek lenni, hát ezt mindig
1: ez
3: tudtuk,
1: igaz.
3: Nem?
1: Ez igaz.
3: Egy fokkal szebb az ördög, mert azt már jó van.
2: Micsoda?
1: Jobb oda bújna, nagyobb húz.
3: Így van.
1: Mondja ezt egy szendvicsel a kezébe.
2: Értjük az apukatestet, meg a nagymackóhoz is oda bújunk, de azért, ha meg ilyen csudaszép feleséged van, nem akarod összekapni magad? Mondom ezt én.
1: Igen. Na mindegy, csak azért olvastam, mert ilyen kis kedvesen megírta, hogy azt így szeretné jelezni, de nem kérdezte, hogy hogy hívják, meg nem írta meg. Csak úgy egyszer ezt így kiírta. Kiírta magából. Szintén nagyon jó, a Bundás kenyeret csinálok című SMS. Kedvelem. Nem tudom miért.
3: Nem mered felolvasni, igaz?
1: Igen, ennyit írt. Bundás kenyeret csinálok. Kész, meg vagyunk.
3: Na, gyerekek. Hiszem, van második része, amit nem lesz felolvasni.
1: Nem, ennyi. Ezt így elküldte ebben a formában. Közlekedési írünk is van. Hűlök, gyerekek. Hol szoktunk szint váltani? Itt ők összementek az M0-as Dunahídon az M1-M7 felé. Ha van erről friss, akkor küldjétek el. Jó, köszönjük szépen. És egyelőre a nyári szünetes SMS-ezőnkkel megállapodtunk abban, hogy... Hát, hogy valójában egy hónapban egyszer, vagy egy héten egyszer?
2: Egy héten egyszer, pénteken
1: küldi majd nekünk. Így van.
3: Jaj, de jó.
2: Olvasni.
1: De eltűnt. Szorongtál rajta, hogy lesz-e? Minden nap meg kell hallgatnod?
3: Én kivagyok ettől.
1: Ki vagy?
3: Ki vagyok
1: ettől a modoros jófejeskedéstől?
3: Nagyon durván kivagyok tőle. Viszont kaptunk újabb gasztrotippeket, mert például valaki írja, hogy nagyanyám parizert tesz a bolonyaiba.
1: Na! Parizer a bolonyaiba. Hát így ettük a menzán azért évekig. Ez
3: de az nem bolonyai volt, ez a milánói volt.
1: Ja, tényleg milánói volt.
3: Hát igen. Az azért volt, azért hívtak milánóinak, mert nem lehetett bolonyainak hívni. Mert az
2: nem,
3: volt Parizerből.
2: A milánói makaróni az attól volt, hogy volt egy rántatús a tetején.
1: Nem, az a
3: milánói sertésborda.
2: Az a sertésborda.
3: Nekem van étterem, Feri.
2: De szerencsére nem árulunk ilyet, jó? Tehát, hogy ez nincs.
1: Nem árult a parizeres milánói.
3: Milánói sertésborda, nem árultok a kórhelyre.
2: És akkor így milánói? Tehát ha parizer teszel bele, akkor milánói.
3: Szerintem ez az egyetlen racionális magyarázat.
1: Igen.
2: Hiszen Milánóban sok a parizer, ugye?
3: Igen. Igen. Valaki meg azt írja, hogy az ő barátja pedig másfél liter pálinkával öntötte fel a halászlevet, amiben is gyulladt.
1: Azt figyelj, megnéztem az áfonyás bográcsod képeidet, figyelj, az nagyon, tényleg nagyon kemény.
3: Kirakjam az internetekre?
1: Felfoghatatlanul szürreális, hogy ott van egy gyönyörű színű pörkölt, jól néz ki, jó a textúra, jó a színe, egész jó, és a végén ráborított egy fél kiló áfonyát. Szóval az felfoghatatlan.
3: Tehát ami egy ideig ilyen olivabogyóként lebegett, tehát én azt ugye feladta az áfonya héja, és te eltűnt, és ilyen sötét színű lett a pörkölt, még vonzó volt, és ezért esett különösen rosszul a szarízelet.
1: Teljesen.
2: Más, fogalmazzunk úgy, ne kezd el ostorozni magad.
3: Egy kis tejszélbot kellett volna még a tetejére, és akkor igen. Meg is van.
1: Na gyerekek, gyorsan egy kis rövid hír, mert most kaptuk, és most még hallgatnak bennünket a gyerekek, akikre ez vonatkozik, hogy egy kicsit azért, hogy mi is fiatalodjunk. A TikTokon terjed egy randis trend. És erről beszélj már egy kicsit, hogy tapasztalta ezt valaki a saját gyerekén, drága hallgatók, esetleg próbáljátok arra ösztönözni a saját gyereketeket, hogy ezt ne csinálja, vagy tényleg érvényben van ez a dolog. Különösen 10 éves fiúknál, fiatal férfiaknál terjed az a trend, és ez Magyarországon is terjed, írják, hogy arra buzdítják őket TikTok videókban, hogy hagyják el a tisztálkodást, a dezodorokat, és az illatszerek használatát a rendezvúk előtt, mert hogy abban a hitben élnek, hogy a testfelszíni baktériumok és a testszag felerősítése vonzóbbá teszi őket a fiatal lányok számára, és elindult egy őrület a közösségi médiában, miszerint fiatal fiúk oda dobják a higiéniát azért, hogy megfeleljenek ennek a TikTok trendnek. A Lux Maxin külső megjelenés maximalizálásából jön, ebből a szubkultúrából gyökerezik. A követők szerint az illatszerek és a gyakori zuhanyzás elnyomják az emberi feronomokat, és ha napokig nem fürdesz, mondják a fiatalok, ők is érzik magukon, vagy akár izzadt pólót hordanak, hogy felszíre hozza, figyeld, a természetes pézsmájukat.
2: Aj, a pézsma!
1: Ne nézzük, kinek van a legtermészetesebb pézsma.
3: Én egyszer beszálltam egy ilyen pézsma után a liftbe. Az igen, igazi pézsmaposzok volt, és az van, hogy nem gerjedtem be tőle.
1: Biológiailag ellenállhatatlanná teszi őket, és egyre több mindenkit arra buzdítanak a fiatalok közül, hogy ne fürdjél le, mert szeretik azt a lányok, ha egy-két napos, egy-két
2: férfias,
1: napos szagod.
2: Igazi férfias szagod lesz, azonnal elindítjuk a kihívást.
1: Igen, mostantól indul.
2: Jössz végig?
3: I'm out.
1: Nem indulok el 16 éves TikTok trendek után.
2: Dehogy nem. Ma mikor tusoltál? Reggel tusoltál, vagy este részegen?
1: Hát most, ha nagyon őszinte vagyok,
2: akkor este.
1: Nem emlékszem utoljára.
2: Ja. Akkor már most belehiszem.
3: Ez már a
1: pézsma. Én Lux Maximben vagyok. De, hogy én már követem ezt a trendet 4 héttel ezelőtt. Nem, tegnap zuhanyoztam, de olyan 6 óra körül.
2: Jó, tehát, az 6 óra körül, én egy kicsit később, tehát a körülbelül együtt vagyunk.
1: Mit rögsz?
2: Na, akkor
3: péntek. Én csak azt mondtam, hogy akár tetszik, én nem szagolom meg a Balázs Miskiért.
2: Jó, péntekig nincs fürdés.
1: Péntekig?
2: Péntekig nincs fürdés, edzés van, én is megyek ma.
1: Nem, nem.
2: És pénteken a pézsmát meg kell, hogy érezze a mamma.
1: Te leszel a pézsma tesztelő.
2: Te leszel a pézsma orr.
3: Nem. Nem, én a pézsma ribi leszek. De az van, hogy attól fel, ha megbüdösödtek, akkor ez rám is hatással lesz.
2: Nem, akkor mérhetett,
3: hogy fogtok letépni magatokról? Ja. Hát ez az, hogy bejön ez a két jó átadott testszagú férfi, hogy nincs szagelszívás.
2: Az a baj, hogy van ez a férfi szag, akkor nevezzük így, ez létezik.
1: Amikor, a kamaszoknál talán még nem annyira erős. Hát kamaszok csinálják
2: a
1: leginkább.
2: A kamaszoknál a mirigyek, akkor indulnak be a hormonok. A legbüdösebb egy kamasz, ha nem fürdik. Tehát te már így 50 körül meg tudod úszni ezt egy viszonylag normál illattal. Te szagoltál már izzadt kamasz?
1: Hát igen, dolgoznak benne. Igen, dolgoznak benne. Igen,
3: mert nekem van egy ismerősöm, olyan büdös kamasz volt, hogy a keresztneve után rögtön a büdös jött, és tehát, hogy ez így maradt.
1: Kovács Zoltán, igen.
3: Kovács Zoltán, igen, nem akarok neveket mondani, és az a lényeg, hogy mindenki csak így referált rá, ha róla volt szó, mert tudtuk, hogy mert nagyon gyakori volt a keresztneve, ezért így lehetett különbséget tenni a simák és közte. És,
2: hát
3: és,
2: nagy, jó.
3: Igen, és az van, hogy képzeljétek, hogy én azt gondolom, hogy ez kinövi, és nem nőttek ki időskorában, és az maradt.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami őrület, és oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
3: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Júj, de szeretnés
2: más.
1: És jön a pézsma belőle?
3: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma. Ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk. Hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is itt péntek reggel, nem bírom már
1: megakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga van, mint egy pöcegödör. Na várjál.
1: Mi már, amikor így valaki bemuszerolja a saját gyerekét. Gyerek 9 éves,
3: és most ez pont, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdenek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem azzal, hogy 13 évesen lesz először egy valami.
1: Hát, ezek hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne egy kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy, az nagyon átcsúszunk valami másikba, jó?
1: Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt. Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Tehát nekem a kamasz gyerekem, meg a kisebbik is, az egyelőre nem állt be pézsmázni.
2: És a másik oldalra elindultak?
1: Egyelőre a csajokat szeretik.
2: Nem úgy. Ezt gondol. Én is reménykedtem.
1: Mire gondolsz? Hogy
3: ez
1: még azért túl gyerekes.
2: Mert ugyanis van a másik divat, a túlszépítkezés. Ez szintén...
1: Az a lux maxing, nem? Nem az, amikor maki-maxolod.
3: Amit én képviselgem ebben a stúdióban.
2: Jó, de neked jó lát.
3: Éppen tojás lát.
2: Hogy fiúk csinálják, szintén TikTok trend, 10 évesen, szempillaspiráltól kezdve, amit el tudsz képzelni, órák a tükör előtt, arckrémek, már 16 évesen érnek.
1: Ne csináld!
2: Van ez a másik oldal.
1: Hát de írja valaki, hogy ez a generáció ette meg a mosókapszulát egy TikTok hívás miatt. Tehát, hogy tényleg ne lepődjünk meg. Valami elindul, ebből trend lesz, akkor ezt elkezdik csinálni. De várjál, a fiúnak föl kell tenni szempillaspirált. Tehát ez a trend, hogy a fiú...
3: Akartam mondani nektek, hogy zavaróan eltűnnek a szempilláitok. Az összképet egy kicsit nekem rontja.
1: És ez igen, mi jön ki belőle, hogy legyenek nőiesek?
2: Ne legyen, nem feltétlenül a nőiesség, hanem azt mondják, hogy ez a fajta ápoltság, amit a lányok megcsináltak, azt megcsinálják
1: az jár egy fiúnak is.
2: És órákig tartó fürdőszobai rutinok vannak, de arckrémezéstől kezdve, amit csak el tudsz képzelni.
1: Elképes, hogy mennyire be tudják magukat pörgetni ilyen trendekbe, nem? Tényleg?
3: Tehát ez tényleg érdetlen. Hogy a Clint Eastwoodnak, ha megnézze azt a képét, amit ugye először is, van-e férfiasabb Clint Eastwoodnál? Teszem fel a kérdést.
1: Hát így 93 évesen azért
3: nem
1: lehet
3: dobkívni. Nem a mostani, hanem
2: az, hogy
1: a régi. Igen, amikor ült a lovon.
2: A lovon fogpiszkálja, az nem volt neki.
3: Nem, izéje volt, egy szivarka volt a szájában, és egy bőr cowboy kalap. Na, Clint Eastwood férfias,
1: okay, tudom,
3: nem?
1: Oké, tudom, megvan, így van, férfias.
3: Igen, tehát ő férfias. Na, tehát ha ránézek Clint Eastwoodra ezen a képen, ahol ugye szivarka van a szájában és izzadt az arca, soha nem azt képzelem, hogy büdös, hanem azt gondolom, hogy ez csak a... Hogy amúgy, ha most lejön a képernyőről, akkor jó illata lenne. Akkor ez miért van? Akkor miért, tehát az agyam miért azt gondolja a vonzó férfiról, hogy annak jó illata van, miért nem azt gondolja, hogy jó büdi?
1: És miért gondolod néhány emberről, hogy vizuálisan büdös? Na, ott mivel kapcsolja össze az agyat, hogy ránéz, jó. És azt gondolod, hogy ő büdös?
3: Igen, de vizuális... Na, menjünk amerikai színészeket, akik vizuálisan büdösek.
1: Hát most így nem tudok neked együtt mondani, magyar celebek közül tudnék.
3: Jó, akkor mondjuk magyarokat. Mégiscsak a saját piacunkra lövünk, úgyhogy akkor legyen... Vizuálisan büdösem, igen, értem.
2: De azt gondolod, hogy ő egy ilyen nagyon jó illatos, visszatérve Clint Eastwoodra?
3: Szappanszagúnak látom őt.
2: Szappanszagúnak. Azt hittem, hogy csak egy ilyen jó férfi illatot érzem.
3: Nem, semmi sem vonzó, egy szappanszagú férfinál, és minden testtájékra ezt gondolom. Minden le legyen szappanszagú. Egy frissen mosott szappanszagú férfi.
1: Az egyébként az rendben
3: chef
1: van.
3: Choice.
1: Az rendben van, igen. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás. Tudod, miért mondtál?
1: Nem tudom, milyen a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymás.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: És ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Igen, nem, van a orfacsaló szúrós.
1: Igen.
3: Az már lekörözi a hagymásat.
2: De annak nincs köze
3: az ételhez. És a hagymás, az meg ilyen alattomos, mert először még azt is gondolhatnád, hogy tudod, ez valami ételből jön, vagy valami kaja, vagy tehát hogy valami történt valahol.
2: Hát ez aztán... az otthonosság illata, amikor azt mondják, hogy paprikás csirke illatú, akkor belépsz egy lakásba, képzeled,
1: ahol érzed a paprikás csirke.
2: Ahol készül a paprikás csirke, és finom lesz.
1: Igen. Ezért ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Kicsit néha a csávó.
3: Hát azok nem a golyós dezodor síkján mozog, mert azok a...
1: Kitézze a csávó, néha úgy néz ki, mint a homeless lenne. Tehát, hogy nagyon furán viselkedik néha.
3: De milyen szaga volt? Sekszaga volt? Vagy üzletság?
1: Ezt így nem tudjuk ebben a formában. De szemét dolog, valaki egy magyar boltban rámondja, hogy Keanu Reeves büdös, és utána ez így elterjed róla. És lehet, hogy a csávó nem volt az. Tehát azért ezt nem tudjuk egyébként.
3: Honnan tudod? De hogy lehet, hogy csak fáradt ruhaszaga volt, az is nagyon ijesztő.
1: Igen. Igen. Sziasztok, ez full nem kamu, amiről beszéltek. A 90-es években ismertem egy lányt, aki...
3: Hát elmondom világnyelven.
1: Nem tudom beolvasni
3: gyereket. Laci, megint részeg vagy sajnos. De én szeretjük, hogy így dolgozott, csak tudjuk beolvasni az üzeneteket.
1: Laci imádja beolvasatot, üzeneteket kijelölni, de nem tudom beolvasni.
3: Azt akarta Laci elmondani az üzenete, hogy egy hölgy a feromonját az alsó testtájékáról a nyaktájékára helyezte, és ezáltal rengeteg férfinek a
1: Ja, hogy beindított az illat, beindított az illatanyagot, igen. Én sörillatot izzadok, ilyenkor folyton megkívánom magam, írja Krisz.
3: Egy perpétum mobile vagy amúgy.
1: Igen. A legrosszabb szerintem a romlott húsleves hónajszag, írja Betty. Ilyen különbségeket tudtok tenni így szag és szag között? Hát ezt hogy csináljátok? Nekem ez így ebben a formában ennyire cizelláltan nincs meg egyébként.
3: Hát valaki, de valaki már kirakott egy videót a szegényről, hogy zé, ja, ez nem az udarító volt, az nem a kérdő szagára vonatkozik. Jó, bocsánat, visszajöttem.
1: Jó, gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Első randin uborka szagú volt a csaj, a haverom telefonja, és meg uborka. De melyik uborka? Ne várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
3: Mert a kígyó uborkának szerintem tök jó szaga. Én azt nagyon szeretem a kígyó. Az ilyen friss zöld szag. De most azon vagy kovászos?
1: Hát ez egy jó kérdés, igen. De igen, de ide valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a bűszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás dezodorról még van 18,5 perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az etet szagú emberek?
1: Ne légy itt!
3: Nincs meg!
1: Most akartam reggelizni.
3: De az etet szagú emberek azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de hát szagú vagyok, szóljatok ki, jó? Vagy ha magamon érzem, meg kell nézni a cukromat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod, Balázs, mert szeretnék beszélni
1: itt veled. Itt lenne az idő, hogy szintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira egyszer szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban a dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott, már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szakfigyelj, hogy tudod, amikor az idős férfiak a dohányszak keveredik a fokhagymával, az
1: kemény.
3: Az
1: kemény. Hányfajta illat van, te jó Isten. Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Ha van az M0-ról, az M0-as Dunahídról ír fotók, akkor küldjetek, mert ott valami nagyon nagy baj van. Jó, itt vagyunk mindjárt.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
12: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két új elektromos busza bővült az MVK flottája. Októbertől indulnak az iskolába az erdőfoglalkozásai. Búzi Blanka megnyerte az 5-tusa világbajnokságot. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Két új elektromos busza bővült az MVK flottája. A járművek az őszi menetrend életbe lépésétől Miskolc és Felsőzsolca között szállítják majd az utasokat, jelenleg próbajáratokon rólják a belváros útjait. A tisztán elektromos meghajtású járműveket korszerű biztonsági rendszerekkel, fedélzeti kamerákkal, USB töltőpontokkal és utastájékoztató eszközökkel szerelték fel. Az MVK tájékoztatása szerint érkezésükkel tovább csökken a flotta átlag életkora és a légszennyezettség. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező, Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Világbajnoki címet szerzett Gúzi Blanka 5-tusázó. A DVTK sportolója a kínai Kuyongban rendezett VB női egyéni számában győzött. Két korábbi ezüstérme után ezúttal a dobogó legfelső fokára állhatott. A kombinált versenyt 34 másodperces hátrányból kezdte a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben, később azonban ledolgozta lemaradását és elsőként ért célba. A 27 éves miskolci versenyző ezzel a sportág negyedik magyar női egyéni világbajnoka lett. Gúzi Blanka korábban a párizsi olimpián a 4. helyen végzett. Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire derült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után pontosan 40 perccel, és már is folytatjuk, a Dabasi lehajtóig áll valami, 11 kilométeres a dugó. Úristen, nagyon durva, most jöttem szembe, köszi. A Dabasi lehajtóig áll, írjátok ezt többen, úgyhogy óvatosan, ott ugye történt egy 5-ös koccanás, és bedugult teljesen a nullás az M7-es irányában, úgyhogy arra senki ne is menjen. Na, és ugye hát egy visszatérő témánkkal foglalkozunk, mert hogy megint friss, és egyben nagyon szomorú aktualitása is van ennek a dolognak, de muszáj erről beszélni, mert hogy mi is nagyon sokat beszélünk arról, hogy miért nem vállalnak az emberek felelősséget azért, hogyha valami történik az utcán, miért nem mennek oda, miért nem próbálnak közbeszólni, miért vagyunk ennyire közönösek, ugye, és miért érezzük azt, hogy nem a mi dolgunk, nem kell beleszólnunk, sajnos ez egy általános tendencia, ez a műsorban is egy visszatérő téma mindig, hogy oda menni, segíteni, nem segíteni, miért vagyunk ennyire közönösek. De aztán elolvas az ember egy-két hírt, jelen esetben ugye erről a debreceni hírről mesélek, vagy beszélek, mindjárt elmondom, hogy miről szól, és közben megérted, hogy a világ abba az irányba megy, hogy emberek egyre jobban félnek, nem akarnak beleszólni más bajába, nem segítünk a földön fekvő emberen, nem megyünk oda, mert hogy borzasztó dolgok történnek. Ugye mi történt Debrecenben, talán nem mindenki tudja. Két fiatal sétált valahol Debrecenben, és azt hallották, hogy egy férfi, mint később kiderült, hogy egy hajléktalan férfi, üvöltözik egy nővel. És itt kamaszokról, hát nem kamaszokról, felnőtt fiatal férfiakról van szó, 22 és 23 éves, két fiatal srác, egyébként barátok, úgy döntöttek, hogy ők oda mennek, és hát megvédik a nőt. Ugye? Legalábbis szóban elmondják, hogy figyelj, ne bánts, ne verd meg, miért csináljátok. A segítségére sietnek. És amikor ezt hallod, akkor azt mondod, hogy ez egy milyen szép dolog, és hogy ezt így kellene csinálni. Igen ám, csak hogy ez a férfi aztán, ugye, mint kiderült, elővett ugye egy 15 cm-es pengéjű kést, és az egyik áldozatát ugye hason szúrta, a másikat meg szíven szúrta, itt két fiatal fiúról van szó. És hát a fiú, aki civen szúrtak, az másnap meghalt a kórházban, és most jött a hír, hogy letartóztatták a debreceni késelőt, kiderült, hogy hajléktalan volt, 15 cm-es pengével támadt a fiatalokra, önvédelemre hivatkozva, miközben a két kamasz odament hozzá, vagy most nem kamasz, hanem fiatal felnőtt, odament hozzá, hogy figyelj, ne verd meg, és ne üvöltöz ezzel a nővel. Az egyik srác az belehalt, a másikat hason szúrta, őt kiengedték a kórházból, és ő jól van, nyilván elvesztette a legjobb barátját. Szóval ilyenkor mit mondasz tényleg az állampolgároknak, a magyaroknak, a rádióműsorban, hogy igenis menjetek oda, igenis segítsetek, igenis dolgunk észrevenni, hogy mi történik az utcán, amikor teljesen ártatlan szituációból üvöltöznek egy nővel, oda megy két fiatalember, hogy figyelj, próbálok segíteni. Igen, dolgunk közbeszólni, igen, ne hagyjuk, ott van egy ártatlan nő, akivel csúnyán bánnak. Kés kapott elő, és mind a kettőt megszúrta. Egyébként letartóztatták, azt mondják, hogy a bíróságon higgadt közönnyel, arcát a sajtó előtt is vállalva, magyarázta a történet az ügyvédjének, önvédelemre hivatkozik, visszaeső bűnözőként letartóztatásba került.
5: De előzőleg is késelt vajon?
4: Azt nem tudom, hogy nem mi volt, tudjuk, a, azt nem mi tudom, volt. Hogy mi volt az előző, hajléktalanként járta éppen a 13. kerületi utcákat, amikor őt megtalálták. Szóval, hogy kicsit érted ezt a jelenséget, és borzasztóan szomorú az ügy, és nagyon nehéz, de hogy miért félünk ettől egyre jobban, hogy beleavatkozzunk, hogy egy nővel, ha kiabálnak a villamoson, oda menjünk, hogy megvédjük, mert közben elolvasol egy ilyet, és azt olvasol, hogy azt gondolod, hogy atya úristen, milyen világ lett, hogy valaki ezért előkap egy 15 centis kést, és két fiatalt megszúr, hason szúrja, meg szíven szúrja. Hát azért az nem ugyanaz a mérték, hogy oda mentek szólni, hogy engedd el, és ne verd meg ezt a nőt.
6: Figyelj, nem csukhatjuk be a szemünket, tehát, hogy a világ akkor egyre rosszabb lesz, nem maradhatsz csendben, de egy ilyen eset után te is azt mondod a fiadnak, hogy figyelj,
5: ennyit nem ér.
6: Az igazság sem ér ennyit, semmi nem ér ennyit, hogy a temetőbe kell kijárjak hozzád. Ez egy nonsens dolog, hogy ideig jutottunk el, de még egyszer mondom, hogy az meg, hogy az egészet elenged, az se jó. Hogy talán fölvértezed a kellő óvatosságra, hogy ne menj közel, vagy hogy hívj rendőrt. Igazából most én is keresem a
4: hogy
6: megoldást.
4: Mi a jó megoldás?
5: Az a megoldás, egyrészt, hogy azonnal rendőrt hívsz, ugye, ami miatt ez nem szokott sokszor megtörténni, mert ugye attól függ, hogy milyen diszpécsert kapsz ki. Ugye sokszor tapasztaltuk már azt, hogy igen, ez mi történik? Igen, jó, komoly megy.
6: Igen.
5: És ugye ez már alapból nagyon régóta egy probléma nálunk, hogy nem reagálnak azzal amitudóval, amit vele mondjuk a bejelentő polgártársunk szeretné, hogy reagáljanak, és ebből szokott lenni a konfliktus, mert akkor úgy érzi, hogy akkor nekik kell ezt megtennie. Ugye hát ott vagy fiatalon, tetrekészen, és azt mondod, hogy hát akkor nyilván akkor most segítek ennek a nőnek. De a másik, mert ugye nyilván nem lehet felkészíteni azt, hogy milyen mentális állapotban az illető, mert egy felhevült mentális állapotban lévő férfinak a reakciója sokkal durvább, mint valaki, aki valamiféle nyugalommal próbál tudod lecsendesíteni egy másikat. Tehát ez egy annyira más.
4: Teljesen más tudatállapot, de nem gondolod, hogy ennek az lehet a kimenetele, hogy kést rá. Nem is készülsz rá, mert hogy üvöltözik valaki egy köztére egy nővel, az lehet, hogy verekedni fog, lehet, hogy ellök, beszól, hogy nem ott a dolgod, menj innen, de hogy azonnal kést ránt és szúr, azért ez.
5: Ugye, aki egy nővel ezt csinálja az utcán, arról már lehet sejteni, hogy ő nem az erősebb, tehát hogy ő nem az erősebbeket keresi, tehát ő valószínűleg egy teljesen gátlástalan, bomlott elme. Tehát, hogy azért nem, tehát nem, hány olyan ismerősöd van, akiről el tudod képzelni azt, hogy egy nőnek neki menjen az utcán üvöltve.
4: Igen, persze, nem természetes. Csak hogy mi is azt mondjuk, meg te is gondolom a kamasz gyerekednek, hogy ott van, azért védd meg a gyengébbet, igen, nem azt mondom, hogy szólj bele, meg nem a te dolgod. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, mivel vérteszed föl a kamasz gyereket, aki közlekedik, tömegközlekedésben vesz részt, edzésre megy, jön megy, hát nem
5: találkozik ilyen szituációval. Hát ha túl erélyes vagy, akkor még te is vagy, utána még bele, tehát hogy még azon, oda mész, tegyük fel, leütöd, ugye ezzel megelőzve
4: hát
5: minden.
4: Hát még abszolút bajba kerülsz. Még abszolút bajba kerülsz. Rosszul esik el, beveri a fejét, nem ütött meg, te ütöttél először, hiába véded meg a nőt, ugye ez abban a pillanatban, ha te ütöttél, ráadásul valamilyen küzdősportot csinálsz, iszonyatos bajba vagy, bíróságra jársz, eljárásod ellened, kihallgatnak, szóval az...
5: Ami még egy nagyon érdekes szövődménye szokott lenni, amikor a nő átáll rögtön annak a pártjára, tudod, aki őt bántotta ilyen helyzetben, hogy Stockholm szindróma, hogy jó, na most jó, de hát nem úgy gondolta, és te ott maradsz egyedül.
6: Fölidegesítette magát.
4: Igen.
5: Most mondok egy kevésbé szakmai meglátást, de hogy én éltem 3 évig Debrecenben, és Debrecenben amúgy rettenetes a mentálhigiéniás állapot az utcákon. Tehát, hogy nem tudom pontosan mióta bezárták ott a pszichiátriát, vagy mi újság van, de ott nagyon kemény arcok vannak az utcákon.
6: Ebből ez budapesti férfi volt, és átutazóban.
5: Figyelj, nem tudom, de nekem alapból van egy ilyen megélésem a Debrecen éjszakával kapcsolatban, hogy ez nem
6: lehet.
4: Igen, de lehet, hogy van egy ilyen helyzet. Itt azt mondják, hogy 3 voltak, az egyiket szúrta szíven, a másikat hason szúrta, ő még el tudott menni egy dohányboltba, és a társaság 3. tagja, a sértetlenül megúszta a támadás, ő 2 kézzel próbálta megmenteni a barátját, a szúrt sebet próbálta valahogy megfogni a vérzést, amíg odaér a segítség. Érted? De ez is, hogy egyből szíven szúr. Tehát ez is durva, mert azért elővehetsz egy kést, és elkezdhetsz vele adonászni, de az, hogy előveszem, szúrok, hogy itt tényleg milyen állapotok vannak. És akkor ezek után ott állsz, hogy na, akkor most legyél okos, hogy bele kell ebbe szólnunk, nem kell beleszólnunk, milyen a közbiztonság, mi lett a morál, egyáltalán hova tart ez az egész, ahol ez történik, hogy figyelj, ne verd meg azt a nőt, előveszem a kést, és 2 gyereket leszúrok. Vagy 2 fiatalt. Azonnal leszúrok.
6: De a női bántalmazás meg nem nézhetett.
4: Azt meg nem nézhetett tétlenül. Igen.
6: Mindig minden erről szól, hogy akkor álljunk oda, és szóljunk, és lépjünk közbe. És az fog az eszedbe jutni ezentúl mindig, ha látsz egy ilyen szituációt, hogy járt a szerencsétlen 23 éves gyerek.
5: Igen,
6: érted? És ugyanezt fogod mondani a gyerekednek is.
4: Hogy maradj ki belőle.
6: Hogy fiam, értem, maradj ki. Maradj ki, mert te fogsz belehalni.
5: És ugye minden, tehát az egész egy teljesen ellentétes üzenet, mert nagyon nehéz embert nevelni. Tehát nagyon nehéz egy olyan embert nevelni, akinek van gerince, tartása, jó érzése, empátiája, közben pedig meg odáll a jó mellé, meg ilyesmi. És mindenki ilyen gyereket szeretne magának, nem aki tudod, azt mondod, hogy büszke leszel rá. És akkor nevelsz egy ilyen gyereket, és kiáll azért, amit fontosnak hisz, és ez történik.
6: Hogy, és másnap hogy, ez a gyerek nincs.
5: És másnap ez a gyerek nincs.
4: És figyelj, azért, mert oda ment segíteni egy ártatlannak. Vagy oda ment egy nőnek, egy gyengémnek, hogy figyelj, ne verd meg. Ebből ráadásul 3 vagyunk, ő egyedül, tehát tényleg nem feltételezed azt, hogy ebből ez kerekedik ki. Tehát a 3 srác ezt jól csináltam, mert 3 vagyunk, egyedül, hajléktalan, kinézetű, valahogy meg tudjuk magunkat védeni. Tehát más a felállás. Föl tudunk úgy lépni 3. Erre elővesz egy kis. Nincs jó megoldás. Tehát talán tényleg az a legjobb megoldás, hogy maradj ki belőle, de telefonálj, vedd elő a telefonod, az mindig lehet, hogy egy visszatartó erő, hogy kezd el felvenni, ami történik. De ez is olyan, hogy simán lehet, hogy olaj a tűzre. Tehát, hogyha előveszed a 6-os villamoson a telefonot, és azt látod, hogy veri, akkor lehet, hogy abban a pillanatban a dolog az Geller kap, oda megy, és olyat lebombálsz, hogy összeesik a kamasz gyerek, vagy a fiatal.
6: Erre sincs jó megoldás erre a telefonos ügyre, mert pont most láttam egy ilyen videót, egy ilyen motoros, meg egy autós közötti összetűzésből a motoros elkezdett videózni, és akkor a észrevette az autós, és egy pillanat múlva, nem, kenyérre lehetett kenyér. Ja, veszel? Hát nem úgy gondoltam, testvér.
4: Aha, na, ott akkor jól sült el a dolog.
6: Kiszámíthatatlan, mert mi van, ha ennél a hülyénél, aki ezt most elkövette, akkora agresszivitást vált ki, hogy a 3-at is elkezdi megszurkálni. Érted? Tehát, hogy az a baj, hogy az egész kiszámíthatatlan, az egész sztori.
4: Igen. Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a büntetés. Tehát, hogy ő elővette egy kést és szúrt, és ott van a lányait megvédő apa a kis nitzerrel, ugye kiment az egyik lányát megvédeni a vasútállomásra, és neki is úgy néz ki, hogy hát már zajlik az eljárás, és valószínűleg, hogy még az is lehet, hogy a végén leültetik. És a 2 ügyet egymás mellé teszed, akkor a 2 ítéletet majd azért érdemes lesz végrehajtani. Hogy nagyon abszurd világ, amiben élünk, hogy egy apa megmenti és nitzerrel a lányát, és most ott tart, hogy

0: valószínűleg 5000-szer riasztották már ilyenhez, hogy egy nő és egy férfi veszekedett hangosan. És mire odaértek, az lett, amit az Eszter mondott, hogy a nő odaállt a férfi mellé, hogy ja, hát semmi, csak kicsit összeszólalkoztunk.
1: De akkor a 112-t se tudod kihívni, mert nem biztos, hogy elindult. Tehát a rendőr se biztos, hogy elindult. Mit lát?
2: Tehát az van, nem tudod megítélni, egyrészt ismerik egymást, vagy az ember oda ment az utcán tök idegen nőhöz, és akkor elkezdte bántalmazni. Ezt hogy mondod meg kívülről? Tehát, hogy a
0: fontos,
2: másik...
0: fontos, hogy idegen bántalmazó?
2: Hát szerintem az számít, mert ugye, tehát, hogy magát, maga, hogy mennyire eltervezett ez, hogy mennyire, hogy mi maga, tudod, a szándék, az indulat, mert most érted, az a sokkal nagyobb pszichopátiás szitu, hogy sétál egy idegen ember az utcán, és elkezdesz vele úgy üvölteni, mint te ismernéd, és úgy bántalmazni, mint te ismernéd. És ez nem, nincs jobb vagy rosszabb, nem, azért, nem azt akarom mondani.
0: A bántalmazás szempontjából minden.
2: Nem a bántalmazást relativizálom, egyáltalán ez fel sem merült, hanem csak az, hogy magát, a helyzetet, amit ott találod magad, hogy más a helyzet az, hogyha valaki rátámad egy idegenre, mint ha ismerné, mint az, hogyha egy ismerősére támad rá. Tehát ez egy másik dinamika. Máshogy avatkozni bele a kettőbe. Érted?
1: Igen.
2: Tehát, hogy, mert igen. Az egyik...
1: Igen, itt valaki nagyon jól foglalja össze, hogy ha ártatlan ember bántanak, segíts neki, a segítség nem feltétlenül azt jelenti, hogy neki mész a támadónak, hív segítséget, szerez felnőttet, hívd a rendőrséget, segíts az áldozatnak elmenekülni, ha kés vagy fegyver van, az első szabály, maradj távol és maradj életben. Nagyjából erre trenírozod a gyerekeidet is, nem? Vagy beíratod küzdősportra, ha fiú gyereked van, vagy megpróbálod felvértezni, de lassan ott tartunk, hogy azt mondod a gyereknek, hogy figyelj, hát nem tudom, lehet, hogy jó lenne, ha lenne nálad valami, vagy mit tudom én, érted, amivel meg tudod védeni magad, mert hogy ilyen világban élünk, hogy egy szóváltással előkerül egy kés, és szíven szúrnak két fiatal embert azért, hogy oda mentek, hogy figyelj, ne bánts már ezt a nőt.
2: Mert mi van a gázsprével például? Hogy a ezek, tehát ezek a sprék, ezek most
1: tökéletes. Így, tökéletes.
2: Most, de hogy ez most legális, nem legális? Mi
1: ebben a helyzetben legyen nálad egy, nem? Aztán vagy annyira felnőtt, hogy eldöntöd, aztán jogos védelem alapján valahogy megáll, de mondjuk egy paprika spré szerintem a mai világban már nem ördögtől valahogy ott van nálad.
0: De látod, ebben legyen az esetben esélyese volt a srácnak.
1: Ja, nem is tudta volna elővenni. Ha nincs a kezedben azonnal.
0: Mész oda, hogy azonnal fúsz.
2: Mert nem feltétlenül ezt, hogy van nála fegyver.
1: Ne, szerintem nem.
2: Szerintem de... nincs ráírva, hogy a senkire. És hogy más meg azt, hogy tudod, tehát az, hogy van ez a magabiztosság, hogy fiatal vagy, és este van, és itt vannak a barátaim, és mi hárman vagyunk, meg egyedül
1: igen,
2: van.
1: Tök hogy, más, tök más igen. A dinamika. Én nem ezt feltételezed, igen. Nagyon szomorú ez a dolog egyébként, és nem is nincs is erre igazán jó tanács, vagy jó megoldás, vagy jó megoldóképlet, mert hogy mindennyiunknak van gyereke, mindenki félti a saját gyerekét közben, de közben azért próbálod tényleg arra nevelni, hogy védd meg a gyengébet. Igen, lehet egy ilyen helyzet. Hát itt írják, hogy a buszsofőrök már konkrétan egy csomó helyen ugye rettegnek, mert hogy állandóan fenyegetik őket. Ők se vehetnek elő se gásprét, semmit. Milyen jó lenne náluk is, hogy nem?
0: Kész. Lehet lefáradni.
1: Se jössz bumeránggal, nunchakúval, érted? Jössz, oké, kapsz egy fújat, megvan. Nem tudok jobbat kitalálni. Hát valamit adjunk a kezükbe, amivel meg tudják védni magukat. Ha ilyen világ vagy, ott már állandóan pillangó késsel fenyegetik őket. Tényleg teljesen nonsens. Nem?
2: Hát az igazság, hogy én mióta volt egy ilyen erdőben sétálós szitu, én azóta, hogyha olyan helyre megyek, ahol nem tudok másnak szólni, vagy úgy, tehát én nem akarok belemenni nyilván egy verekedésbe.
1: Előve ott van a kezedbe?
2: Aha, igen. Nem a kezem, a zsebembe.
1: Arcon fújsz egyszer?
2: Hát igen.
1: Paprikasprét van, vagy gásprét?
2: Nekem igen, borspré van.
1: Borspré?
0: Azt még úgyse próbáltuk.
1: Azt még nem
2: volt. Jó, behozom nektek szívesen. De ezt meséltem talán nektek, nem? Ezt a kutyás témát.
1: Hogy?
2: Sétáltunk az erdőben, és a gyerekkel, ugye egy erdőben nem, tehát ezek ilyen kijelölt túraútvonalak, meg ilyesmi. És akkor egyszer csak egy ilyen ivaros német dogot ránk engedett egy csávó, aki ott sétáltatta minden nélkül a kutyáját, és ez egy tök rossz viselkedésű kutya volt, aki olyan magas volt a marmagasság, mint a lányomnak.
1: A német dogok óriásiak, iszonyat magasak, persze.
2: És egy ilyen nagyon durva felhevő szituáció, hogy ránk rontott a kutya, és akkor ott a férjem végül is ezt megoldott ezt a helyzetet. De hogy ez...
1: Hanyat fektette a kutyát, összecsobozta a lábait, fölkötötte egy, fölhúzta egy fára.
2: De én is annyit tudtam csinálni, hogy így a kutya elé álltam a gyereket. Tehát, hogy ennyi volt bennem, hogy oda tudtam így állni, de amúgy most mit csinálsz? Tehát mit csinálsz? És akkor mondtam, hogy na, akkor most van az, hogy bevásárolok.
1: És tényleg? Vagy se retikülödben ott
2: van? Én úgy nem megyek el most már olyan helyre, ahol ez megtörténhet, ne legyen nálam valami, mert nem.
1: Sziasztok, meg tudom, hogy egy autogramot. Nagyon szeretem. Óriási voltatok.
2: Konkrétan. Vagy, hogy szeretlek, a szimpatikus, akkor pedig a tejszíja volt, veszem előle.
1: Igen. Nem, csak próbálom oldani ezt a helyzetet. És szerintem egyébként tök igazad van. Legyen nálad. Miért ne lenne minden nő kezében?
2: És fizikailag egy erős ember vagyok. Tehát az hozzátenném, hogy én nem vagyok egy ilyen kis törékeny testalkatú senki se, hogy tudod, így összerezzenek a legkisebb dolgoktól is. De az a baj, hogy az én bőröm sem állja se a harapás, se a rúgás, se a szúrás. És hogy egyszerűen az van, hogy

0: Meg tök megnyugtató, hogy ott van a kezedben, tudod? Paprikaspré, borspré. Nem, csak
1: jobban.
0: Megnyugszol, hogy nem vagy teljesen nem kiszolgáltatva annak a sötét utcának, egy sötét sikátornak, egy hazamenetelnek, ahol nincs ott férfi. Ott van a kezedben, csak fogod. Tehát azért az ad egy biztonságot. Azért egy méterről arcon fújnak, az nem annyira jó. Az nem annyira jó.
2: Alapból szerintem a meglepetés ereje. Tehát az a fontos ebben, nem az, hogy most ez milyen hatásfokkal dolgozik, de most valakit arcon fújnak, az ott nem azon fog gondolkodni, hogy
0: még elvegye a pénztárcádat.
2: Igen.
0: Jó, gásprét minden nőnek.
2: Nem is tudom,
1: amúgy olyan... Minden fiatalnak minden akkor ez.
0: Van, amit legálisan tudsz venni egyébként, ha bemész ilyen boltba. Tehát van, ami lehet nálad. Effektívenek érdemes utána nézni, hogy kivel szereli föl magát.
2: Őszintén szerintem, is működik, de hogy a...
0: ja, hát öngyújtót teszel elé.
2: Igen, tessék így van. De az, hogy annyira mélyen megrendítő ez, hogy ez meg tudott történni, hogy tudod, bármit kitalálsz rá, meg ilyesmi, hogy így egyszerűen nem oldja fel. Tehát semmi nem oldja fel. És igen. Tudod, egyetlen egy pszichopata ezt megcsinálja, és ez az egész társadalomba vetett hitedet megrengeti.
0: Persze, hát ezért durva ez az ügy, hogy ez szegény
1: család. A példamutató viselkedésnek ez a vége.
0: Hogy ez a vége, hogy igen, három tökös srác oda megy, és tulajdonképpen egy belehal egyet meg gyomron szúrnak. Tehát, hogy tényleg megdöbentő.
2: Lennem, hogy ilyen protokoll, amúgy, ne haragudj, de aki ilyen bármilyen szinten bánt egy nőt az utcán, tehát tényleg azon, hogy egy férfi...
0: Azonnal lefújhatóvá válna.
2: Egyrészt másrészt meg, hogy akkor azonnal jön ki a rendőrség. Tehát, hogy az, hogy ne gondolkodjunk, ne relativizáljuk, hogyha utána megbánja, akkor sem. Jöjjön ki, nem?
0: Igen.
2: Jöjjön ki.
0: Csináljanak valamit. Igen, nagyon szomorú a történet. Figyelni fogjuk egyébként, hogy áll az ügy, vagy mit kap. Jövünk vissza mindjárt. 2 perc, pontosan 8 óra, ha van a nullásról híretek, küldjétek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
13: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Színtévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsalsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu. Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüvegfóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Autodesign Studio, a tökéletes választás.
14: Idén is vár a LEGO játékváros. Szeptember 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában rengeteg kreatív LEGO játék, inspiráló programok, művészeti projektek és színvonalas színpadi programok várnak kicsiket és nagyokat. 8:30-től este 21:30-ig. Belépődíj nincs. Részletek a játékváros.nh.hu oldalon. LEGO játékváros. A nap, amikor Nyíregyháza játszik.
15: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértő.
16: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
17: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc, Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
18: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió egyen.
2: Mesékkel tanítják környezetvédelemre az óvodásokat. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kötelező lesz a nyugtaadatok beküldése a NAV-nak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mesékkel tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A 2026-2027-es nevelési évben induló kukaművek játékos formában ismertetik meg a gyermekeket a hulladékgazdálkodás, a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás alapjaival, közölte a Mirehu. A Norvégiában már alkalmazott kezdeményezés 20 egymásra épülő történetből áll, amelyeket papírszínház segítségével is előadhatnak. Valamennyi részhez egyedi illusztráció készült. A szükséges eszközöket a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény minden tagóvodája megkapja. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A Miskolci Területi Vérellátó Központban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ezt ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV honlapján egy lépésről lépésre következő oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes mobil applikációja, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire terült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskolakezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, komoly lekeverés volt ide kis Szabó. Hát le kellett húzni, kornyikál, énekel, de hát nekünk itt komoly dolgaink vannak. Úgyhogy egy kicsit engedtünk belőle, de aztán elhúztuk. És igen, itt még reagálunk mi is gyorsan egy tegnapi dologra, mert látjuk, hogy ifjabb Növényi Norbi kiírt egy hosszú posztot, amit elküldtetek nekünk, köszönjük szépen. Van azért az úgy, hogy egy szervezés nem jön össze, és mi tegnap azt mondtuk, hogy akkor eddig próbálkozunk, és nem tovább, de Norbi kitett egy egyébként nagyon normális, nagyon korrekt, és abszolút igaznak mondott posztot.
2: Úgy tisztázott téged bárki, mint a Sebestyén Balázsot.
1: Igen. Látom itt, hogy írogat mindenféle dolgot, nem tudom, hogy valóban így van, nem. Tök korrekt, amit kiírt. Mi azt mondtuk, hogy többször próbáltuk, akkor leteszünk Norbiról, mert hogy közben tényleg egy óriási dolgot hajt végre, de tök helyes posztban próbálja ő is tisztázni magát, meg a fogorvost, meg hogy ő esetleg máshogy jött le a műsorban, meg bocsánatot is kér, hogy nem értük el. Nagyon korrekt, nagyon normális posztot ragott ki, úgyhogy nem adjuk föl, próbálunk még vele egyeztetni, hát ha összejön ez az interjú. Van úgy azért, hogy egy kereskedelmi műsorban reggeli készítés, műsorkészítés közben azért itt üldözzük kicsit a vendégeinket. Nem volt eddig túl szerencsés a Norbival a dolog, de drukkolunk neki, megy a UFC-be, mi azt mondtuk, hogy nem hívjuk többet, de teszünk még egy kísérletet, hát ha tudunk vele beszélni, mert amit közben meg végrehajt, az továbbra is azt gondoljuk, hogy óriási, zseniális, le a kalappal, és ő tényleg eljut a UFC-be, az hatalmas dolog lesz, úgyhogy kicsit itt üldözgettük egymást, meg kerülgettük egymást, de akkor teszünk még egy kísérletet, jó? Adjátok át Norbinak, hogy fogjuk hívni, és megpróbáljuk, hát ha összejön ez az interjú, és tudunk vele beszélni, és továbbra is nagyon drukkolunk neki. Ezt egyébként tegnap is elmondtuk, hogy óriási eredmény, amit végrehajt.
3: Így van, és a letört fogak miatt most csak pépeset.
1: Így van, csak pépeset, ugye leírta, hogy neki letört a foga az edzésen, és fogorvoshoz ment kedden. Mi meg közben hívtuk, üzenetrögzítőn volt, ki volt kapcsolva, nem értük el, nem tudtuk, hogy mi van.
2: Jó, tehát fókuszált, érted? Most máshol nem elfoglalva srácok. Van
1: igen,
2: ilyen.
1: Igen,
2: van
1: igen.
2: Ilyen, hogy most ez fontosabb.
1: Abszolút, de megértettük.
2: Nehezen tudjuk ezt elfogadni, de igen. Van ilyen.
1: Kicsit fáj, de mégis. Nem, megértettük, hogy fogorvostál volt, ki van kapcsolva, mindent tudunk, és az a lényeg, hogy akkor hívjuk még, és nem adjuk föl. Jó? Úgyhogy köszönjük ezt a korrekt posztot, mert nagyon normálisat írt ki, meg jól reagálta le, elegáns volt, és ez így azért. Klassz, na, beszartatok, hogy elver, mi?
3: Egyébként egy kicsit, igen. Találkozol vele, puf!
1: Látva az őt, meg az apját, azért, hogy lever egy csicskalángost, akkor azért utána egy hétig mi szívószára leszük a dolog. Nem, egy halál normális kedves srácról van szó, meg az apukájával is jóba vagyok, úgyhogy
2: Norbert,
1: nincs ezzel baj.
2: Norbert, sajnos kárpótolnod kell minket egy vacsorából, ahol légy szíves, csak azt a ruhát hozd el, amiben majd a verekedés lesz. Köszönöm.
1: Igen, úgyhogy őt hívjuk. Na, viszont nekünk elmaradt egy rovatunk, és itt gyerekek, hát itt komoly vegykonyhában Laci már főzi a számokat, ízítja a telefonszámokat, és gondoltunk arra, hogy így fél kilenckor ránézünk a magyarok állapotára, hogy ez a szeptember, az iskola kezdés, a nyaralás, a túlköltekezés, a Balaton, a mit tudom én, a külföld. Mit vált ki a magyarokból, ki hogy van? Ugye ez a Hogy vagy magyar című rovatunk. Van, amikor működik. Van, amikor...
2: Vándorrovat.
1: Vándorrovat, így van. Ez egy mozgó ünnep nálunk. Amint a húsvét. Jövünk, megyünk, valamikor mindig megcsináljuk. De elmaradt a héten, úgyhogy arra gondoltuk, hogy megnézzük. Ha jó hangulatban van a magyar, hívogatunk, ha nem veszi föl, nyugös, iskola kezdés van, ránk teszi, akkor félkor elengedjük. De gyors kis reprezentatív közvéleménykutatás, hogy milyen állapotban vannak országunk lakói.
3: Jó? Na, ki lesz az első?
1: Ki lesz az első? Laci.
3: Nő.
1: Laci, honnan tudja. Nő, igen, most akkor te tippelsz.
2: Kérdezz meg.
3: Nő 50 fölött.
1: Jó, 50 fölötti nő. Hogy hívják?
3: Ja, Erzsébet.
1: 50 fölött csak Erzsébet lehet.
3: Lehet bárja is.
1: Jó, 50-es nő Erzsé, igen.
2: Szerintem ifjú Növényi Norbi lesz.
1: A fogorvosnál.
2: A fogorvosnál.
1: Jó. Mondhatom neki kedves jó reggelt Erzsébet?
3: Próbálj
1: meg. Jó, kezdek így. Jó, kezdek így, hogy jó reggelt Erzsébet.
3: Igen, de akkor leteszi, mert...
4: Igen.
1: Halló. Jó reggelt Erzsébet.
4: Milyen Erzsébet?
1: Bocsánat. Csak humorizálom.
2: De minden fickó vagy, azt hallom, hogy Jézusom, egy jó hangú, jó.
1: Igen, jó hangú minden fickó. Rádió 1-ből telefonálunk, Balázs Eszter Feri van itt, élő adásban vagy, és egy rövid kérdéssel zavarhatnánk-e téged? Olyan jó arc volt.
2: Ígéretes volt.
1: Igen, bocsánat, hogy vagy Erzsébet, te feláldoztam a humorolt pályát.
2: Milyen Erzsébet?
3: Pedig ekkor beszélgetés lehetett volna, látom?
1: Milyen Erzsébet?
2: Szerintem egy retro hallgató volt, az őszinte igazság.
1: Pedig ugye, hogy a hangja alapján Szimpi volt. Én
2: Szimpi volt, jó, hát nem hívjuk vissza megkérdezni, hogy mégis... Miért gondolt azt, hogy ránk tehet a telefont?
1: Igen. Aztán hogy képzeled Erzsébet, hogy ránk tehet a telefont?
2: Bözsi!
1: Bözsike, ne szórakozzál itt. Nincs jól a magyar egyelőre. Tehát nem Erzsébet, de sehogy
2: sincs a magyar.
1: Megint őt hívott. Perverz vagy, Laci, nagyon jó, szeretem ezt benned.
3: Jó, és nem ott
1: Pszichopata, nincs semmi. Ugyanúgy visszahívott, teljesen jó. Ez jött, tököm ki van veled, Erzsi, mondjál már valami. Na, megnézzük. Aha, nem. Másodikra már nem veszi föl. Erzsi megsértődött. Bözsi. Bözsi, ne csináld.
2: Na jó, hát ezért.
1: Bözsi nem veszi fel. Jó, tehát egyelőre dolgozik a magyar, mert úgy tűnt, mintha dolgozna, és nem szereti, ha Erzsinek szólítják. Jó,
3: oké. Okay. De ennek nem örül.
1: Te jössz, Eszter, férfi vagy nő, és mi a neve?
2: Szerintem férfi lesz, és Károly.
1: Jó. De most, ha nő lesz, nem mondom, hogy jó reggelt, Károly, jó? Tehát nem mondom be. Károly, nyilván Károly. Teljesen valid. Károly.
2: Jó ez a
1: Károly. Károly, óriási név. Óriási név a Károly. Nem.
2: Bocsikám, megy a feltartalában.
1: Hol a magyar? Jó, szerintem vannak olyan férfi nevek, amik egészen ki fognak halni. Ilyen szerintem az Otto, ilyen a Károly. Károly. Senki nem adna.
3: Ferenc,
1: nem
3: majd... István.
1: A Ferenc ne. Szerintem az vidéken menő.
2: A Károlynak és az Ottónak volt egy olyan arany időszaka, hogy kitaláltak egy közös nevet, az Ottokárt.
1: Az Ottokár, így van. Károly Otto 900-as években óriási név volt, de szerintem...
2: Nem tudok dönteni, mi legyen?
3: Ottokár.
1: Igen van. Jó, most mondom én.
4: Halló.
1: Halló, jó reggelt kívánunk, férfi.
2: Károly?
1: Halló.
4: Halló.
1: Jó reggelt kívánunk.
2: Sebestyén Balázs az, akinek a hangját hallod.
1: Így van, a Rádió
2: 1-ből. És itt van Feri is különben.
3: Hello.
1: A Rádió 1-ből telefonálunk, és egy röpke közvélemény kutatást tartunk, hogy ki hogy van itt szeptember elején. Föltehetünk néhány kérdést, zavarhatunk?
4: Persze.
1: Hogy vagy ma reggel? Milyen a reggeled? Hogy hívnak? Segíts nekünk egy kicsit.
4: Gyula vagyok, és éjszaka dolgoztam.
1: Gyula! Szia, Gyula! Mit dolgoztál? Majdnem jó a Gyula. Mit dolgoztál, Gyula?
4: Egy raktárban.
1: Raktárban dolgoztál. Merre vagy helyileg? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy körülbelül be tudjunk.
4: Szentesen.
1: Hogy telt a nyár, milyen a szeptember, hogy érzed magad?
4: Várom a szeptembert.
3: Már itt van, itt van, másodika van.
2: Az utalás hát miatt?
4: Utazás miatt.
1: Utazás vagy utalás?
4: Utazás?
1: Na, hova mész, Gyula?
4: Görögországba.
1: Ó, utazik a magyar, ez nagyon jó. Családi, baráti?
4: Családi
1: utazással mész Görögországba. Azon belül hova? Tengerpart vagy főváros, vagy merre mész?
4: Tengerpart, Szaltiba.
1: Hát így kell ezt csinálni.
2: Megvártam, hogy elmennek az amatőrök.
1: Igen,
3: így van. Akkor viszont nincs iskoláskorú gyereked.
4: Igen, megnőtt már.
3: Már megnőtt.
1: Mekkora nagyobbik, vagy mekkora nagy gyerek?
4: 20 éves.
1: És akkor családilag ő is jön, mondta, hogy apára jövök én is, azért ez jól hangzik.
4: Hát ő tanul már.
1: Tanul már, de nyaralni megy veled?
3: Nem.
4: Egyetemista.
1: Ja, egyetemista, nem is. Helyet nem is kell vinni. Hát ha egyszer kirepült, akkor
2: magának köszönheti.
1: Most kezdte, milyen egyetemet kezdett, mit csinál?
4: Finországból jár autóegyetemre.
2: Apuka! Az gratulálunk!
1: Ügyes a gyermek, gratulálunk!
3: És milyen az egyetem? Mi ez?
2: Altó? Azt mondta.
4: Igen.
1: Altó.
4: Altóegyetem.
1: Van a Feltó, meg az Altó.
3: Az
1: altóegyetem.
4: Ez az Altó.
2: Mit tanul az Altón?
4: Számítástechnikát.
1: Wow, Finországban nagyon messze.
2: Hát akkor a Commander az jó helyre ment annó akkor.
1: Norton Commander.
2: Akkor nem volt kidobott pénz.
1: Norton Commander. Jól van. Akkor jól vagy, nyaralni mész, és tulajdonképpen jó a hangulat, jó a kedv, jó volt a nyár. Aha.
4: Igen.
1: Oké, örülünk, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra, és akkor jó nyaralás neked.
4: Oké.
1: Ciao. Hello. Nyaral a magyar, jól van. És külföldi egyetemre jár a gyereken.
2: Okos fia van ennek a magyarnak. Okos fiú.
1: Hogy kikupálódott itt a magyar, te?
2: Ezzel oda volt figyelve erre a fiúra. Ezzel foglalkoztak.
1: Igen, nagyon ügyes. Jó, jön Ibolya. Ibolya.
3: Igen.
2: Ugye egyszer az Ibolya.
1: Egyszer belenyúlnék egy Ibolyába. Már nem úgy, hanem azt mondja, hogy jöleget jön a Horváth Ibolya. Imádnám, úr is, azt mondja, Ibolya, te jó lenne. Ibolya nem.
2: Azt mondják még a hallgatók, hogy holnap a Torrent 6. része is napvilágot lát, hogy van még mit várnunk az életben.
1: Ibolya nincs gyerekek, jó? Oké. Okay.
2: Ibolya off.
1: Laci, te honnan hívod ezeket a számokat, vagy honnan generálod ezeket a számokat? Férfi nagyon random egyébként.
3: A
1: Blahvizetéri férfi vécében fotózza őket. Nagyon szereti.
2: Rúf mich ab.
1: Nagyon szereti ezeket a telefonszámokat. Jó, Ibi, most jön Ibi, érzem.
2: Ibi.
1: Ibikém, vedd föl, keresünk. De, serény a magyar szeptemberbe, azt kell, hogy mondjam.
3: Vagy
1: dolgozik.
3: Letette, hát vagy letette a gyereket az iskolába, és már otthon.
1: És óriási partiba van mindenki, gyerek óvodába, iskolába, otthon meg zajlik a házas élet. Hum van a magyar?
2: Mit csináltok? Nem szégyeljétek magatokat, telefonálnak, illetlenség nem felvenne a telefon.
1: Tényleg, hát szól a telefon, és nem, én felvenném. Én azonnal felvenném. Szépen, Zsibolya vagyok, hogy mondtad? Jó, tessék, most jön Tibor. Tibor egy kicsit halkszavú, mély hangú, visszafogott, de nagyon kedves.
2: Láncdohányos.
1: Láncdohányos, uh-huh. Autószerelő. Haló?
4: Igen,
1: haló?
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Rádió 1-től telefonálunk.
4: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Rászko Eszterre, Rákóczi Ferenc és Sebestyén Balázs. Mondasz egy keresztnevet?
4: Kapitány Dániel.
1: Dániel!
2: Kapitány Dániel!
1: Dani, de jó, hogy itt vagy. Hol értünk el, Dani? Merre vagy?
4: Heves megyében vagyok, Kiskörén.
1: Kiskörén vagy éppen.
3: Nézed a víztározót.
4: Igen.
1: És azonnal akcentusra váltott a felézsel. Ha nézed a víztározót.
3: Otthon vagyok arra vele is.
1: Mit csinálsz arra, Dani? Mi a munkád? Megkérdezhetjük? Mivel foglalatos?
4: Mezőgazdaságban dolgozom.
1: Mezőgazdaságban dolgozol. Aha. Hogy telt a nyár? Milyen hangulatban vagy? Kicsit utána járunk néhány hallgatónk, vagy nem hallgatónk felhívásával, hogy hogy érzi magát itt szeptemberben? Milyen nyarad volt? Mit tervez előszre?
4: Hát, egyébként egészen jó volt. Nyilván sokat dolgoztunk. Ennek még most sincs vége. Úgyhogy...
2: Mit termeltek?
4: Búzával is foglalkozunk, illetve most a napraforgó betakarítással. Hát próbálkoznánk, de hát a baj mindig utolér minket.
1: Szárasság, ez egy óriási küzdelem, nem?
2: És az a néhány igen, marihuána, amiről beszéltünk a múltkor, az a
1: helyzet. Túlélt a nyarat?
4: Szerencsére igen.
1: Igen, tudod, amit ott balra mondtad, hogy Kiskörei visszározó mellett forduljunk balra, ott van, még az ültetvények.
4: Igen. Megvannak, jól vannak.
1: És mit tudtok csinálni? Hát locsolni nem nagyon tudod, vízkészlet nincsen, tehát nagyon küzdeni nem lehet, nem? Vagy tudtok valamit ott a mezőgazdaságban a szárasság ellen csinálni?
4: Itt csak az ima segít.
1: Ugye? Igen.
4: Igen.
1: Ezen gondolkozom. Milyen ősz lesz? Szintén mezőgazdaság? Szintén munka?
4: Tessék?
1: Milyen ősz lesz? Mezőgazdaság, munka, tervezel-e valamit?
4: Munka, vetés.
1: Vetés. Hát akkor ez
3: nem
1: komoly.
3: Adjátok föl.
1: Ezt nem adjátok, ez állandó. Ez egy állandó körforgás.
2: Nagyon fontos kérdésem van.
4: Igen.
2: Hogy az egyszer egy kocsma megkérdezte tőlem egy férfi, hogy milyen irányba kell kapálni, szerintem. Hogy előrefele vagy hátrafele? Hogy ezt, ha most meg tudnád válaszolni 30 év távlatában, ez sokat segítene, mert még lehet, hogy tudnék jönni vele, ha jól válaszol. Előre felkapálsz, vagy hátrafele?
4: Inkább hátrafele.
2: Akkor letaposod a palántot!
1: Egyébként hátrafele kapálsz,
3: nem
1: akkor, jó. Akkor lelé, igen. Igen,
3: így van, vagy állandóan hátra nézel, hát az sem egy.
4: Na most hogyha meg előre megyek, akkor meg összejárom azt, amit már megkapáltam.
3: Akkor ez egy logikai feloldhatatlan
2: csavar. Ördög lakat.
1: Igen, ezért kérdezte valószínűleg.
2: Nincs jó válasz.
1: Jól van, Dani, örülünk, hogy beszéltünk. Köszi, hogy tartjátok a frontot a mezőgazdaságban. Jó munkát, üdvözöljük a csapatot. Nem egyedül csinálod, sokan vagytok, nem? Vagy egyedül vagy?
4: Nem, vagyunk egy páran. Mondjuk jelenleg csak négyen.
1: Négyen vagytok. Üdvözöljük a brigádot, és jó munkát nektek ott a...
4: Köszönjük szépen.
1: Harcmezőn a mezőgazdaságban. Köszi, hogy beszéltünk. Jó munkát.
4: Ciao.
1: Hello. Jani jó arc volt. Mezőgazdaságban dolgozik, Kiskörös mellett.
2: Roppanós kandúr hangja volt. Én az ilyet szeretem.
1: Érdekes, ez talán kevésbé detektáltam, de biztos igazad van.
2: Nem, ez fiatalos.
1: Igen, volt benne, meg olyan kis mosolygó. Szeretem a mosolygós hangú embereket, jó. Nem?
5: The number you have dialed is temporarily out of service.
1: Hoppá, látod? Laci nem csal. Ezt az oktogonról szerezte, ezt a telefonszámot.
3: Már... Ez egy régen fölírt számot.
1: Ez egy régen fölírt számot. Igen. Jó.
2: Viszont több Ibolya is jelentkezett, hogy beléjük nyúlhat.
1: Gyere Ibolya, gyere rám, Ibolya, kell lesz. Gyere Ibolya, most Ibolya. Ibolya 48 kórházban dolgozik, ápoló.
6: Igen, tessék.
1: Haló, jó reggel.
6: Jó reggel.
1: Jó reggel. Zavarhatunk egy pillanatra, a rádió, hogy betelefonálunk Rákóczi Feri, Rászko Eszter, Sebestyén Balázs.
3: Hello.
6: Sziasztok.
1: Hello. Sziasztok. Mondasz egy nevet, hogy innen?
6: Tamás.
1: Tamás, szia Tamás. Csáó, hol értünk el Tamás, merre vagy?
6: Uton vagyok Kiskunhalasra.
1: Kiskunhalas.
6: Orosházáról.
1: Orosháza, Kiskunhalas. Szállítasz valamit, viszel valamit, dolgozni mész, mit csinálsz?
6: Hát munkaügybe megyek egy dokumentumért.
1: Egy dokumentumért. Aha. Munkaügybe kell menned. Igen. Aha. Jól telt a nyár, jó lesz az ősz, milyen volt a nyarad, mesélj egy kicsit.
6: Jó volt a nyár, minden rendben van. jól telt, nyaraltam, Görögországban voltam, Erdélyben voltam.
1: Azt a mindenit!
2: És melyik volt a jobb? Hol érezted jobban magad?
6: Görögország, nekem nagyon tetszett, Kefalóniában jártam.
1: Aha, családos, barátos?
6: Ilyen családi volt, igen, családos.
3: Na, még nem tudom, hogy szeretem őket.
1: Még nem tudom, kik voltak, hogy mellettem, akik jöttek, de...
3: Na, azt mondta ő, az anyám,
1: igen, igen, menjünk. Igen. De hangulatilag úgy rendben vagy, azt halljuk, hogy jó a kedved, dolgozni mész, nyaraltál, úgy minden rendben van.
6: Igen, minden rendben van tényleg. Hallgattalak titeket az előbb, és nagyon meglepődtem, hogy engem hívtatok.
1: Igen, ez milyen durva lehet, amikor így egy rovatot hallasz, és közben egyszer csak megszólal a telefonod, direkt nem az SMS falról hívunk, hanem Laci generál számokat, és a tiédet dobta ki. Jól van, jó munkát akkor neked, dolgozzál, és örülünk, hogy te is jól vagy. Általában úgy néz ki, hogy mindenki jól van. Köszi, vigyázz magadra!
6: Köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, ciao. Hello, hello, hello, hello. Serényen dolgozik a magyar, és jókedvű, utazik Görögországba, ugye? Kicsi Erdély utazott, a másik utazik, jókedvű, dolgozik.
3: Már rend van a világban, gyerek.
1: Csak Ibolya hiányzik most már nekem, komolyan mondom.
7: Szám nem elérhető. Na. Abban az Ibolya esetben, ha ön hozzájárult.
2: Ország Ibolyái rezentek összetől feljelentéstől.
1: De abszolút desztináció Görögország, ezt tudjuk. Tehát idén, ez még azért nem annyira reprezentatív, de Görögországba megy a magyar.
2: Így van.
1: Na, most jön Ibolya, aki most jött haza Görögországból. Tessék?
2: De most már akkor Görögország jobb, mint Balaton?
1: Kell lesz Ibolya. Görögország jobb, mint Balaton.
2: Itt tartunk.
8: Halló, tessék!
1: Kezi csókolom! Jó reggelt kívánunk! Kezi csókolom! Zavarhatunk pillanatra, Rádió 1-ből telefonunk, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. Csókolom!
3: Elijesztetted.
2: Elijesztetted?
1: A legnagyobb beszélgetés.
3: Pedig.
1: Itt tetszik lenni? Halló?
2: Halló?
8: Igen?
1: Ó, csókolom! Csókolom! Zavarhatunk egy pillanatra?
8: Igen, igen, a lyukaiba megyek 10 órára.
3: Hova?
1: Hova tetszik menni?
8: Igen.
2: Hát jól van. Jól tetszik lenni? Azt tessék megmondani. Minden rendben?
1: Elment a lyukasba. Kész. Kiszállt.
3: Lyukasba? De mit csinál a lyukasba?
1: Hát ez egy jó kérdés. Eltűnt. Eddig tartott. Ez utolsó bejelentkezés sem volt, hogy mondta a lyukasba egy tízre. Édes. Imádom, pedig óriási karakter lett volna. Én
2: igen,
1: nagyon
2: én
1: szeretem.
2: Kicsit megkönnyebbültem, hogy végül lett ennek a telefonhívást, mert nem tudom, hogy hová jutottunk volna.
1: És nem mondta a nevét, és benne volt, hogy ő Ibolya. Ő benne volt, mert az Ibolya azért... Ibolya! És nem így indítottam, hogy csókolom, hogy mi a kereszt.
2: Ibolya!
1: mi a kereszt neve? Édesem. Pedig aranyosnak tűnt a néni.
2: Aranyos is volt.
1: Nagyon kedves kis beszélgetés lett volna.
2: 92-ben együtt voltunk szoláriumban.
1: Ibolya! Ibolya!
9: Tessék, Lőrinc Ákos.
1: Ákos, jó reggelt kívánunk. Okay. Ákos se rossz nekünk. Ákos, zavaratunk egy pillanatra, a rádióból telefonálunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs.
9: Hát az a helyzet, hogy dolgozok és oktatok, úgyhogy most sajnos nem...
2: Nyugodtan hangosíts ki minket. Szívesen felveszünk a ritmust az osztálya.
9: Igen.
1: Kocsiban? Autós oktatás?
9: Így van, igen.
1: Autós oktatás. Jó,
3: sok sikert a
1: vizsgához.
2: Csak balra. Csak balra.
1: Csak balra. Ja, ja. Köszönjük, jó munkát, jó munkát.
3: Hello.
2: Hello, hello.
1: Csak
3: miért? Az a nehezebb.
1: Milyen szűrás? Ülsz egy autóba, és megszól a telefon, és három hülye ott van a másik oldalon. Csak balra, csak balra. És így ülsz, hogy ezek nem normálisak. Ezek
3: igen, de meg közben magyarázod akkor, hogy csúsztatott kuplunk.
1: Ezek csőhülyék. Na az utolsó, tessék, gyere Ibolya. Gyere rá.
2: Valóban ezt gondolják rólunk, nem hiszem, hogy ez fel kell hívni őket. Na jó, ez minden.
1: Nem.
3: Az Ibolyák.
1: Tessék?
3: Megijedtek az Ibolyák.
1: Nem, egy Ibolya lesz. Egy Ibolyát el kell, hogy kerítsünk. Nem fekszünk le úgy, hogy ma nincs meg egy Ibolya.
2: Nem fekszünk le, igen, nem ide jegyük.
1: Igen, kell.
2: Ibolya.
1: Jókaiba ment az öreg.
3: Jókaiba.
1: Jókaiba ment a hölgy. Igen, nagyon kedves kis néni volt. Megvan. 28 éves Ibolya.
3: Nagyon van.
1: Halló, jó reggelt.
10: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Kaphatunk egy keresztnevet?
10: Vajda
1: Kriszta
10: vagyok, jó reggelt.
1: Kriszta, jó reggelt.
2: Rásko, azt hiszem, megkérdezek, Kriszta, hogy Rásko Eszter vagyok, hogy megfontolnád de 5000 forintért, hogy Ibolyára változtasd a neved? Ezzel meg nagyon sok idős spórolná nekünk ez a reggeli
10: műsor. Szép napot kívánok.
1: Csokom, köszönjük köszönöm, szépen. Nem, el kell mondani, hogy kik vagyunk, már nem mondod, be kell mutatkozni.
3: Szegényre rátöröd az ajtót, hogy le Ibolyáz a
1: azt mondod, Csokom, hogy Rásko Eszter vagyok, el szeretnék mondani, hogy legyen Ibolyá.
2: Hát de ne haragudjál meg. Haladjon
3: a műsor.
2: Hát haladjon. Tempo,
1: mit csinál, hogy aztán elmondani, hogy miért telefonálunk? Kinek van erre már ideje elmondani százszor, hogy miért telefonálunk? Elvesztettük, jó? Gyerekek, mit tudunk akkor, hogy tudunk összesíteni?
3: Dolgozik, munkás, ugye, vagy oktat, vagy mezőgazdász, Görögországba jár nyaralni, ennyit.
1: És jól van.
3: És jó, viszonylag jól van.
1: És jól van. Én szeretem ezt a rovatot. Én nem
2: mi van,
1: tudom megunni.
2: Azért tette rám, mert hallotta a nevemet?
1: Nem.
2: Rásko, ezték. Na, adj további jó napot kívánok.
3: Csak a bödöcs.
2: Majd, hogyha a kormos Anett telefonál.
1: Majd a hatházi főhívalkodik, a többi nem érdekes.
2: Így van.
1: Olyan alpári az összes.
2: Ez egy szakma?
1: Igen, magunk ebből élnek.
2: Na mindegy, szóval
1: nem ennyi gyerekek. Jó, nem volt meg Ibolya. Nem volt meg Ibolya.
2: Feltettem a kérdést nagyon régóta.
1: Igen?
2: Most mi lesz?
1: Jövünk mindjárt. Fél 9-en pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
18: Anya, arra gondoltam, rendel...
19: Rendet raksz a szobádban.
18: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
19: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
20: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
21: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok kötik össze a belvárost, a tiszai pályaudvart, Martinkertvárost, Szirmát és Helyő Csabát, miközben a déli ipari parkot is érintik, közölte az MVK. A 43-as busz a vasútállomáson és Martinkertvároson keresztül éri el Szirmát, majd az ipari park és Helyő Csaba érintésével tér vissza a Búza térre. A 44-es járat ugyanezt az útvonalat az ellenkező irányban teszi meg. Reggelen 122-es gyors járat is indul az egyetemvárosba, amely a Vörösmarty utca és az egyetemi kollégiumok között megállás nélkül halad, közölte az MVK. Mintegy 4300 elsőéves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. Az általános és a pótfelvételi eljárással együtt összesen 4298 hallgatót vettek fel, ezzel az intézmény országosan a 8. legmagasabb létszámot érte el. A pótfelvételin 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Közülük a legtöbben a gépészmérnöki és informatikai karra kerültek, ezt követi az állami és jogtudományi kar, tájékoztatta az intézmény. Több szakon kiemelkedő pontatár alakult ki a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzésen. 475 pont kellett, ami országosan a 4. legmagasabb érték volt. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert, rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyermekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
1: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
0: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire terült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók.
1: Cső.
0: Na hát már sok minden történt, itt új TikTok trendeket beszéltünk meg, aztán úgy átbeszéltük ezt a nagyon szomorú, nehéz és hát sajnos egyelőre megoldatlan debreceni ügyet, ugye a három fiatallal kapcsolatban, ami borzasztó. Aztán megnéztük, milyen állapotban a magyar. Jól van, nyaral, és hát ugye Görögországba megy előszeretettel. Ibolyát egyelőre nem találtunk. És ezek után akkor tovább kalandozunk itt a nagyvilág hírei között. Egyenesen Gyömrőre vinnélek el benneteket. Hogy érzitek Gyömrőt? Milyen terpős ez a Gyömrő?
1: Nekem egy név alapján is ugye egyből ilyen.
2: Onnan jött a babettát, Feri.
0: Onnan érkezett.
1: Gyömrői, hát akkor ezért volt lélekben, én éreztem rögtön.
2: Így van. Gyegennyivel el kellett kiránduljunk oda.
1: Na és mi volt? Mit láttatok? Milyen benyomásaitok vannak Gyömrőről?
2: Sok kertes házak vannak, agglomeráció, nagy családos emberek mennek oda ki, hogy ott tudják élni a nagy családos életet, hosszú utak.
1: Tehát sok gyerek van, sok gyerek zsivaj, kacalászás.
0: Igen. Hát minden, amit hallottál, hogy sok gyerek és gyerek zsivaj, azok már nem csak sima gyerek zsivajok voltak, és kacalászások, hanem éhes gyerekek, éhes zsivaja. Mert hogy ezek a gyerekek ott Gyömrőn nagyon nevetnek, de fogy az erejük. És ezek a nevetések, amit ti hallottatok, amire elhoztátok a babetát, már nem voltak annyira őszinte nevetések, inkább segélykiáltások, hogy éhesek. Ugyanis mi történt a gyömrői iskolában? Hát ugye vannak ezek az úgynevezett konyhás nénik, ugye? Szeretjük őket, tiszteljük őket, 56-os biceps, tornacipő.
2: Szóval kérdezik, félünk tőlük.
0: Félünk tőlük, kicsi bajusz, levernek egy csicskalángost, ott nem kérsz többet a kelkáposzta főzelékbe, mert tudod, hogy nincs repet a takarodjál, aztán leültél, megetted és örülsz neki. Ugye mi történt? Őket mindig megvádolják azzal, hogy azért néha a régi időkben ők hazacsempésztek ételeket, de hát ma már ellenőrzik, meg nem lehet, meg máshogy vannak kiakadva.
2: Hogy ellenőrzik?
0: Tessék?
2: Hogy ellenőrzik?
0: Röntgen kapunk el átmenni minden iskolába. A konyhás néni röntgen kapunk mennek át.
2: Ugye egy bécsi szeret formájú, valahogy van a polója alatt.
0: Igen, jó lenne, Marika, én kicsomagolnám. Na hát kérlek szépen, hogy a három vagy négy konyhás néni Gyömrőn az iskolában, azok nem hát holmit csak így hazavittek néhány megmaradt őszi barackot, és esetleg egy szelet trapista sajtot és némi vajat. Nagy üzemi módszerekkel csempészték haza a diákok ételeit és a gyerekek ételeit, és hát meglehetősen mohók voltak a tolvajok. Rajta kaptak négy nénit, vagy hát konyhás nénit, akik elvitték, és itt vannak az adagok, hogy ők mennyit osztottak ki a gyerekeknek, és mennyit vittek haza. Te éhes kis gyerekzsivajt hallottál arra felé Gyömrőről.
2: De mondja, mik a számok? Mik a számok?
0: Nagy üzemben csinálták. Hát a következőt kell, úgy kell, hogy ott van mondjuk 300 gyerek, 300 gyereknél pedig úgy gondolkoztak, hogy valamit vigyünk haza, valamit pedig akkor adjunk a gyerekeknek. Mondom csak egy-két... Tessék?
2: Az három sör.
0: Hát begyűjtem, igen. Hát most kis pistiken egyben már meg. Igen. Megállították őket, és rájöttek, hogy üzemszerű lopás van. Előkerültek egyébként szendvicsek, több tányér készétel, diétás menü is. A hűtőszekrényben tárolták őket, zacskóban tárolták őket, és hát írdatlan mennyiségben volt letárolva kaja, amit nyilván folyamatosan próbáltak hazacsempészni. A 6 kg sonka felvágottból a legutolsó ételosztásnál, amit csak akkor kaptak el rajtuk, 3,5 kilót loptak el, mindössze a több száz gyereknek 2,5 kilogrammot adtak oda a gyerekeknek. A 6 kg margarin felét 3 kilogrammot elloptak, és csak 3 kilót adtak a gyerekeknek. 3 kiló zöld paprika, 5 kiló őszibarac, nagy csomag levesgyöngyöt is elloptak, és ez csak egy adag volt. A 6 kiló reszelt sajtból, és itt jön a legjobb tétel, 5,1 kg-ot loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a több száz gyerek.
1: Konyhás néni, mi lesz ma az ebéd? Sajtos tészta van ezek. Sajtos.
0: De konyhás néni, ezen nincsen annyi sajt. Takarodjál, üljél, aztán maradjál csöndben. Több száz gyerek között 1 kiló sajt, 5,1 kilót elraktak. A fényképen látható, hogy mennyi sajtot tettek a gyerekeknek a zsemlébe, és mennyit loptak el. Érted már, hogy te éhes gyerek zsivajt
2: hallottál? Hát olyan, mint hogy egy kis bajszos zsemle lenne.
1: Ennyi sajt jutott rá.
0: Ez jutott a több száz gyereknek, 1 kiló sajt.
2: Ezeknek, Kati, ezeknek!
0: Micsoda?
2: Kár a belükbe ennek a válogatós kókat.
0: Tedd el azt a trapista sajtot, lerabolták az iskolai menzát, a csomagokból előkerültek, felvágottak, gyümölcsök, mindent külön hűtőszekrényben, ládákban, zacskókban, tárolóban tartottak, miközben a gyerekek vajas zsömlét majszolgattak.
1: Mi az Isten csinálsz ennyi?
0: Hát ugye négyen voltak, szervezetten csinálták.
1: Hát az 1 kiló sajt. És gondolom, hogy nem, de ez, hogy ezt nem egy hónapban
0: egyszer. Után, igen, minden nap, ha ekkora adagot hazacsempész egy idő után, azért megtelik a hűtőt.
2: És azért megundorod a sajttól egy idő után.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért ennyit rapist a sajtó meg. De nem az volt, hogy megmaradt egy kiló és hatot elosztottak. Nem az volt, hogy maradt öt kiló gyümölcs, és abból nem tudom, négyet odaadtak és egyet elraktak.
2: De ez négy felé van porciózva.
0: Igen, és azt, igen, négy felé van, minden négy felé osztottak. Egy dekára pontosan el volt osztva a trapista sajt is. A tészta is tök igazságosan elosztották, és ami a legszebb, a Polgi kapta el őket.
1: A rendes polgár.
2: Mert nem ment a saját szállítmánya.
0: Hát, hogy hazament a gyerek, és panaszkodott, hogy nem volt sonka, nem volt sonka a zsömléme. Felszólította a konyhai dolgozókat, hogy mutassák meg a lopott utcokat, szereljék le magukról az acskókat, meg a szatyraikat, és utána pedig megmutatta nekik a hűtőszekrényeket, megmutatták a konyhás nénik, ahol ipari mennyiségű kaja volt letárolva. Felszólította, hogy hagyják el az iskola épületét, és elbocsátotta az elkövetőket.
1: De kemény.
2: De ezt el tudod képzelni, hogy ott éppen a Nokedlit a négy felé osztod magatoknak.
0: És megjön a Polgi.
2: Ez is megjön a polgármester. Jó munkát, jó szórakozást kívánok, akkor hadd lássam a hűtőket.
1: Elő a sebekkel.
0: Hát ezt gondold el, tehát ezt kiszámolod azért, hogy ez egy napi adag, az 5 kg trapista sajt, a 3 kg hús, az hat évek alatt csinálták, figyelj, az ipari mennyiség.
1: Már eladod meg, mit te rokonok is.
0: Na de hogy mennyi ételt hozol el, mennyi pénz?
1: Károkozás, igen, tehát és a szerencsétlen gyerekek, akik állandóan panaszkodnak érted a menzára, hát nézzétek meg a képet, ott van az a zsemle félbevágva, egy ilyen késennyi margarin rákenve, és három sajt reszelik.
2: Hát akkor ezt gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha ezer gyereket kellett volna ebből megetetni, vagy mennyi volt?
1: Ők meg tudták több volna
0: száz,
1: csinálni.
0: Több száz gyerek, igen.
2: Legyen mondjuk, akkor 500 gyereket kellett volna, akkor ők naponta elloptak, mint ők 200 adag ételt.
0: Iszonyat mennyiségű ételt, igen. Még azt nem tudom egyébként, hogy Szabolcsa Polgi, ő mi alapján ment forró nyomon. Bejelentés, éhes gyerek.
2: Kitottak egy büfét a suli mögé, és meleg szendvicset árultak, meg paprikás húst.
0: És mondták, hogy írdatlanul megy nekik a trapistás meleg szendvics, mert hogy ő ment oda délután, és érte tetten a konyhás néniket, akik nagyipari mennyiségben megint éppen csempészték ki a sonkát meg a sajtot.
2: De múgy mutattak meg bánást?
0: Hát ezt nem tudom. A mi időnkben ugye az volt, hogy ami megmaradt. Azt láttad, hogy a konyhás nénik mennek ki ilyen nagy zacskókkal, és tudtad, hogy a kaját viszik, de volt repeta, odaadták neked, tehát hogy szerintem ők maradékot vittek haza. Igen. Az nem
2: szerették,
0: baj.
2: Szerették, hogyha repetáztál, tehát rendesen ki volt, meg voltak becsülve azok, akik akarták enni a főztjüket. Nem az volt, hogy azt biztos kéred, hanem az volt, hogy a tukmálták, szerették, hogy eszel.
1: Na jó, de legyen a maradékot hazavitted, mert akkor még lehetett ugye vele disznót etetni, ma már ezt nem szabad, hivatalosan, de hát itt az alapanyag ellopása, ráadásul érted ilyen mennyiségben.
0: Igen, azt írják, Feri, lebuktad a beszállítóit.
1: Tényleg a jó trapista meg a parizer, igen. Sokra mennénk vele.
0: Nem vették be a Polgit a bizniszbe, ezért lebuktatta őket. De miért a Polgi fülesre ment, hát nem is csak úgy ellenőrizi konyhás
1: néniket. Gondolom, hogy egy csomó panasz jött, hogy rosszakaja, a Polgi megnézte, hogy gyakorlatilag mindenből rendelünk eleget, hogy van az, igen. Hogy nem eszik a gyerek.
0: Icuka, a 80 literes ételhordó hova kell? Igen, de ez valószínűleg minden iskolában van.
2: De kicsit ezzel időzünk még azon, hogy a konyhában miért van sör? Tehát, hogy a
0: ja, a fotokolát.
2: Igen, az általános iskolás konyhában, az a három sör, az kinek a sör volt?
1: Munkavédelmi ital, mondom neked.
0: Iszonyat mennyiségű sonka letárolva, itt vannak a videófelvételek, kártedoros dobozban, a tészták letárolva, úristen, de kemény,
2: de
0: nagyon kemény.
2: Szerinted az a konyhás, aki főtésztából visz haza, tehát egy kártedoros dobozni főtésztát haza visz valaki, hogy...
0: Hát de figyelj, csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
2: Akkor miért nem? Száraz tésztát visz, vagy azt már nem akartad otthon kifőzni?
1: Az gáz, amivel fölforrad a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajttal, az hajrá.
0: Igen.
1: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinek.
2: Tehát ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
0: Be, ezt a kocsiból szedik elő. Igen, szóval, hát itt kaja maffia van. Igen.
2: Igen.
0: Igen. Több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagy családos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, amikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára? Persze. Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
1: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
0: Igen. De ezeket a konyhás nénikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
1: Na jó, de nem? Van egy határ, tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Na de a 80%...
2: Nem, ez dopamin, ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... Ja, az, ezért, el, ha, hogy így az volt, ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefigymálták a finom főszűket, és mondták, igen, karcsika, igen karcsika.
0: Figyelj, na karcsika, akkor rohadjál meg.
2: Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsi, gyere. Figyelj, ezt a jó kaját, ezt adjuk ezeknek, na. Hát nem, hát kell ezek... Na, csak egy sem az
0: elindult. Üres tésztát.
2: Először csak 10 dekát. Tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy neked ezeknek mindegy, nem?
0: Szerintem is van egy evolúciója. Moho leszel lassan, elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
2: És akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgy se eszik meg, mert nem szúvidalt marha fertő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
0: Abszolút. Persze,
2: válogatós kölyköknek.
0: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van? 60-as biceps.
1: Csíkos szatyorba.
0: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
2: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
0: Érted, már mire mondasz? Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy
2: érted?
0: Tömegelt a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
2: Hát inkább kárba, mint pocsaikba menj el, miről beszél?
0: Ha maradékot viszik el nekem, azzal nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
2: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
0: Hát ami nem a pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
2: az maradék, hát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
1: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a ízét, a sajtos szendvicset, a többi megmaradt.
0: A kettő között van különbség.

0: Olgit szeretjük. Ez kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
1: És vajon volt álcázás az elején?
0: Ült egy lesötétített dácsiában.
1: Igen.
2: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
0: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad polgármester úr. Nem én vagyok, takarodjam.
3: Milyen káposzta öcskös?
0: Hasonlítasz te a polgármesteret. Nem én vagyok. Kaphatok még egy kis tejvegrízt. Pista, gyere már ide, nézd már meg, ez nem a polgi. És így kiszúrta, követte a konyhás néniket, majd kellő időben lecsapott rájuk. Felszámolta a gyömrői étel maffiát egyedül.
2: De azt veszem vissza az SMS-ekből, hogy egy igaz ilyen szopránó szituáció vált. Ez ilyen nagyon-nagyon maffiás ez az egész ilyen konyhás biznisz.
0: Abszolút.
2: Írják például, hogy anyukám a Manci nénit megpofozta, mert nem adta oda az ebédet, amikor beteg voltam, és a tesóim az adagomat haza akarták hozni.
0: És az anyád bement és levert a konyhás nénit. Még a muter se gyenge azért.
1: Van lendület.
0: Van lendület a muter, hogy hazament, bement és lepofozta a konyhás nénit, mert nem kaptad meg az piskot a kockát. Képzelni,
2: ezt a dimenzióváltást, ahogy még erre még jut idő három gyerek mellett, hogy Manci néni kapjon egyet.
0: Igen, nagyon
2: menő. Szerintem ezek a dolgok, ezek okozták azt, hogy így lett ez az evolúciója, hogy felszívták magukat a konyhás nénik, és rájöttek, hogy nekik hatalmuk van, és igen, fizikai erejük.
0: Álltuk a polgit, látták a suli előtt, újságból olvasott, amin volt két lyuk. Heteket ült egy padon állítólag egy régi népszabadsággal a kezében, kettő darab lyuk volt kiégetve középen, abból figyelte a konyhás néniket. Igazi Al Capone van.
2: La konyha nostra.
0: Egyik legjobb barátom anyukája konyhás néni volt, náluk voltam vasárnap, az volt a kaja, amit péntegen a
1: mencelettünk.
0: Érted? Megvárta a szombatot, azt lehozta ott palacsintával, de vasárnap már odaadta nekik a péntegét. Így nem feltűnő, hát egy nap alatt elfejtették a gyerekek, hogy mi volt a kaja.
2: Ennél túl szomorú benne a gyerekkorod? Mint hogy eljössz végül a súlyból, és eljössz a kegyvejzőt.
0: Ez milyen?
2: Finom főzeléket.
0: Ez milyen?
2: Darált húsra.
0: És a szegény gyerek valószínűleg másnap mindig azt tette, amit előző nap a menzán. Azért azt gondold el, hatodszor elszel rakott krumplit azon a héten, mert az volt a menzán. Azért az egy szomorú gyerekkor. Igen.
2: Azt írják, hogy maradékot a Lukannában vitték el utánfutóval, és ez volt a béren kívüli juttatás.
0: Mit csinál, hogy mit?
2: Hogy régen a menzáról a kaját, mi az? Alukannában vitték el, utánfutóval, mert ez volt a béren kívül
1: jutatás. Igen, de az maradék, tehát a moslékot. Igen,
0: az alukanna, emlékszem, ezeknek a hangjára, hogy ezeket összeöntik. Voltak ilyen alukannák, és abba töltötték a moslékot. Ilyen, úgy nézett, mint egy gázpalac tulajdonképpen.
1: Nagy szája volt.
0: Nagy széles szája volt.
1: Csatos
0: volt, és leraktad, és akkor mindenki abba töltötte bele a maradékot, igen.
2: De nem hívjuk fel polgármestert megkérdezni, hogy volt az akció?
0: De holnap meg kéne kérdeznünk. Ma mesélje már el tényleg, hogy göngyölítette fel ezt a borzasztó durva gyömrői ügyet.
1: Honnan jött a füles?
0: Igen. A sör azért volt, mert aznap fogas lett volna Orli módra.
2: Főzősör volt. Többen írták, hogy ez nem is a sör, hanem...
1: Nem kávé.
2: Ez de, az sör volt.
1: Nem, ez a hideg kávé volt.
2: Nem. Mondom, hogy olcsó sör volt.
0: Micsoda?
2: Menjünk vissza.
0: Hova, a fotón?
2: Ott. Igen.
1: Ne, még egy.
0: Az Ferivel vitatkozol alkoholról. Hát az öreg az egy kiszúrja.
2: Az ott az a...
0: A messziről megmondj.
2: Hát. Dehogy is.
1: De nézd már meg! Nagyítsd már ki, Gyula. Ott van.
0: Az...
1: Kávé. Oda rá van írva szívem. Vitatkozhatunk a sör...
0: Elhozták a kávét, és mit vettek el a gyerekektől? A cigit is? Kávét a gyerekektől. Hát milyen Isten, világ ez?
2: Ugye, én olyat láttam a múltkor, annyira rögtem. Anyuka odaadta a bankkártyáját a gyereknek, hogy menjen el a sarki kínai boltba, vegyen neki egy presszó kávét tejszínhabból. Bement, és mikor kijött, a gyerek megvette, az, hogy 5 éves az a kislány. Kijött, és felhörpintette.
0: Továbbé
2: szép délután kívánok.
0: Figyelj,
2: ott úgy üvöltött, hogy azok ott megállt az ajtóba, kivettem azt a pálcák kanálát, amivel szoktak így kavarni, és megitta.
0: Figyelj, ez a Ferencváros, ez egy kemény környezet. Gyere már Budára, játszott én, vagy összeszólalkozó, vagy 5 éves gyerekek kávéznak. Elszívott egy staubot. Mi lesz még? Szivarozni fognak ott a játszótéren. Gyere már Budára.
2: Mi az a sokkolhatás szerintetek egy risztrettóra?
0: A gyerek aznap kicsit délután a foglalkozásokat nagyon szerette, igen.
2: Elgondolkodom rajta.
0: Na jó van. Beszélünk, lehet a polgit, megkeressük.
2: Hívjuk fel.
0: Mesélj el nekünk ezt az ügyet. 4 perc, pontosan 9 óra, és ha van friss hír, akkor küldjétek. Jó? Mi hazánkos a polgi? Jó, hát most mindenkinek lehet egy bűne. Mindegy. Nem, azért, mert, tehát most...
1: De látod, hogy de jó látod, ember.
2: Imádják, de ugye mi hazánkosok imádják a tolvajkergetést. Nincsen fék ezen a vonaton.
0: Bement az iskolába, megpödörte a bajuszát, itt is biztos van valami bűnügy, felderítjük, és lecsapott a konyhás nénike.
2: És háttérben milyen zene szólt, még ezt nézzük már meg, mert ez nagyon érdekelne.
0: Az előállításnál?
2: Igen.
0: Na jövünk mindjárt, 3 perc, 9 óra.

0: tudjunk egy ideg után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen,
10: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
11: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
12: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak.
13: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
15: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu. Kattints!
16: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Sever Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Sever Center Miskolc, Pesti út 88-96.
17: A Top Dog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
18: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Szintévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági poleteszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
19: Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt.
0: Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu.
19: Auto Design Studio, a tökéletes választás.
8: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. Októbertől indulnak az iskolába az erdőfoglalkozásai. Búzi Blanka megnyerte az 5 tusa világbajnokságot. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. A járművek az őszi menetrend életbe lépésétől Miskolc és Felsőzsolca között szállítják majd az utasokat, jelenleg próbajáratok órolják a belváros útjait. A tisztán elektromos meghajtású járműveket korszerű biztonsági rendszerekkel, fedélzeti kamerákkal, USB töltőpontokkal és utastájékoztató eszközökkel szerelték fel. Az MVK tájékoztatása szerint érkezésükkel tovább csökken a flotta átlag életkora és a légszennyezettség. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező, Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
4: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
3: Világbajnoki címet szerzett Guzi Blanka öttusázó. A DVTK sportolója a kínai Kuyongban rendezett VB női egyéni számában győzött. Két korábbi ezüstérme után ezúttal a dobogó legfelső fokára állhatott. A kombinált versenyt 34 másodperces hátrányból kezdte a címvédő egyiptomi Farida Halilla szemben, később azonban ledolgozta lemaradását és elsőként ért célba. A 27 éves miskolci versenyző ezzel a sportág 4. magyar női egyéni világbajnoka lett. Guzi Blanka korábban a párizsi olimpián a 4. helyen végzett. Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire derült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskolakezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hát széles a spektrum. Széles a spektrum a mai napon, de még mindig megyünk tovább és nem állunk meg. Mert hogy egy kicsit körbenézünk, hogy mi a helyzet a kukák tájékán, gyerekek, itt aztán nagy háború van mondhatni. Ugye a Mohu bejelentette, elvileg, vagy csak gondolkoznak rajta, nem tudom, hogy mi a helyzet, hogy ugye kivezetik a készpénz használatot a palac visszaváltókban, mert hogy egyre nagyobb a felháborodás, amit nyilván a Mohu hárít meg azt, hogy ez nem miattunk van, ugye, hogy itten aztán a kukák környékén, nem csak Budapesten, hanem szerte az országban elképesztő irdatlan állapotok uralkodnak, önkormányzati vezető polgármesterek posztolnak, hogy valamit találjanak ki, mert hogy maga a palac visszaváltás az egy jó dolog, viszont az, hogy elindultak hordák kukákat rabolni, ez teljes káoszt okoz sok helyen a fővárosban, vidéken, nagyvárosokban, mert ugye mi történik, föltúrják a kukákat, kiveszik ezeket a palackokat, hát nem teszik már vissza a szemetet, visszaviszik az 50 forintot, visszavisznek nem tudom 500 meg 1000 darab üveget iszonyatos mennyiségbe, sajnos ők sokszor hajléktalanok, sajnos ők sokszor ugye hát olyan állapotban lévő emberek, akik hát nyilván rá vannak szorulva, vagy kukázzanak, viszont maga a rendszer jó ötleten alapult, viszont egyre nagyobb a kosz, egyre nagyobb a káosz, és mindenki most már kongatja a vészharangot, hogy valamit kell csinálni. A Mohu közben azt mondja nyilván, hogy a rendszer jól működik, rengetegen viszik vissza, a mélyszegénységről, a drogproblémákról, a hajléktalanságról nem ők tehetnek, miközben meg hát egyre nagyobb a felháborodás, hogy maga a palac visszaváltó rendszer miatt van itt most ennyi szemét és ekkora káosz, és azért ezt a fővárosban is lehet látni, hogy kipakolt kukák, kiömlött szemetek az utcára, turkáló emberek, akiket értjük és tudjuk, hogy miért csinálják, és nagyon szomorú ez a jelenség, hogy van, de itt most két jelenség ért össze, egyrészt azok, akik ugye gyűjtik és visszaviszik és próbálnak egyet környezet tudatosan élni, és azok, akik kidobják, ezzel viszont magukra húzzák azokat az embereket, hát akik most már az sokszor tényleg a hordákba járva rabolják ki a kukákat, és csinálnak iszonyatosan nagy koszt szerte az országban meg városonként.
2: Csak egy kérdésem van, hogy ugye, ha nem adunk készpénzt ezért, hanem utalnak, tehát kell hozzá bankkártya, egyes verzió, vagy levásárolhatod a boltban.
1: Mind a kettőről szó van.
2: Mi fog változni? Mert akkor nem a készpénzt veszi ki, hanem azt mondja, hogy akkor levásárolom a boltba, veszem meg mondjuk a piát.
3: Hogy tovább nem? Fog görögni ez az egész ilyen cselekedelem?
1: Nem. Hagy utassa meg a Mohu új sajtósát, Ponyicki.
4: Nem. Én független, magánzó vagyok. Én mindig független. Én magánzó vagyok. Ponyicki, Anna magánzó, azt mondja, háromféleképpen kaphattad vissza a palack kokárát. Az egyik, hogy elutal automatánál megnyomod azt a gombot, hogy átutalás, a másik kapsz egy bolti utalványt és levásárolod, a harmadik a pedig oda mész az utalvány és a cash-t. Ők a cash-t szeretnék kivezetni. Jó, hogy de az utalványért ezt ne kapják cash-t.
2: Ha rászoruló vagy, ha megkapod az utalványt, akkor nem viszed el a cash-t, hanem a piát, mert vélhetőleg ugye akkor
4: nekik a cash kell. Nekik a cash kell. Hát mert túl sok palackot visz vissza, és nem akarja levásárolni, ennyi piát nem akar, 500-800, tehát nem tudod elképzelni, mi van az automatáknál. Én visszaviszem a palackot, becsületes, rendes, környezetvédő állampolgár vagyok, nem tudod elképzelni, hogy sokszor ez milyen energiát kíván egy családtól. Tehát, hogy azt a mocskot, azt a bűzt, amit ott kell állnod, olyan hajléktalanok egyebek között, magánzó vagyok, függetlenként mondom. Nem. Hát rendszer... Erre megoldást kell találni.
1: Igen, a rendszer önmagában jó, az ötlet jó, lehet, hogy egy kicsit fel kéne függeszteni, vagy lehet, hogy át kéne gondolni és újra kitalálni, mert az, hogy visszavisszük a palackot, és ezzel évente nem tudom, 6 milliárd, vagy 5 milliárd, vagy összesen eddig mondjuk 6 milliárd palackot váltunk vissza, azért ezek közben nagyon kecsegtető számok. De közben a városok, önkormányzatok, települések meg küzdenek azzal, hogy irdatlan nagy a baj, meg irdatlan nagy a kosz. Oké, de ha de utalványt kapok, nekem jó az cigira meg italra, és én nem akarom őket bántani.
2: A boltban nem tudsz cigit venni.
1: Ja, boltban nem, tehetok menni a dohányboltba, de italt tudok belőle venni.
2: Igen.
1: Nem?
2: De ezt mondom én is.
3: De hogy, most amiért aggódtok, hogy elkezdek minőségi alkoholokat fogyasztani?
2: Nem, tudod, ne.
3: Majd 25 ezer utalványom, akkor egy
2: gymbibet kell. A magas szétdobálás nem fog megszűnni. Mert akkor...
4: Ez nem tud megszűnni sajnos.
2: Igen, ez az embereket kéne átállítani hozzá, hogy értem, hogy hajléktalan vagy, értem, hogy neked ez a pénz, ez az életed, csak pakolj magad után vissza.
1: De, hát ez, de ki ez pakol nem... vissza?
2: Senki. Hát ezt mondom, hogy nem ez nem pakolsz. Így igen.
1: Igen, és olyan közterületeken, ami Budapesten is egyébként szép, igen. Ha mozogsz az éjszakában, vagy rollerezel, én azért sűrűn csináltam nyáron, meg mentem, látsz olyan parkokat, amik zöldek voltak, jól néztek ki, figyelj, brutál, tényleg brutális állapotok vannak. Aztán jön a közterület, megpróbálja eltakarítani, de hogy itt elindult egy ilyen, bepakolom a szemetet, majd mi kipakoljuk, megkeressük, nem veressük, meg hordjuk, rakjuk, visszük, valamit ki kell találni. De eddig gyerekek, 6 milliárdot vittek vissza az emberek. Nem palackban. Azért az közben nem meg egy gyönyörű szám, hogy elindult valamiféle gondolkodás, környezettudatosság, egy kicsi spórolás is van, mert nem pénzt kapsz érted, hogy ez egyébként maga az ötlet, az egy jó ötlet, és hát azt hiszem uniós szabályozás, tehát ezt kell csinálni.
4: 29-ig minden uniós tagállamnak ezt meg kell csinálnia, tehát Spanyolország, Olaszország, Franciaország még most zárkózik, igen. Náluk még nincs ilyen rendszer, de igen, kötelező megcsinálni 29-ig.
1: Mi a jó megoldás? Tessék, javasoljunk mi valamit. Mit tudsz kitálni? Mi a jó megoldás? Ne szűnjön meg, mert az hülyeség lenne megszüntetni.
3: Szerintem kettő dologtól rohad jelen pillanatban a belváros, meg a világ. Az egyik a rolleresek, ugye? A másik pedig a palackok. És igen, ez a kettő, szóval vagy egymással hatástalanítjuk egymást, és akkor az, hogy vagy pedig felerősítjük. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy a tárgyi ajándékokat kapjanak.
1: Tárgyi ajándékokat.
3: 500 palack, és akkor kapsz egy utánfutót.
1: Az például teljesen jó megoldás, igen.
3: Egy rádió magnót.
1: Igen, itt írják sokan, hogy nem feltétlenül itt arra kell a pénz. Nyilván ez benne van. Ebben benne van a mély szegénység, ebben benne van a kábítószer, ebben benne van egy csomó megoldatlan ügy, egy csomó szociális ügy. Tehát itt sok probléma adódik ebből össze. Ez ugye palack visszaváltás néven, de azért ez begyűrűzött a társadalom különböző szintjeire. Igen, itt van drog probléma, igen, itt tudjuk, hogy kábítószerre költik, azért túrják fel a kukát, hogy tudjanak belőle venni alkoholt, kábítószert. Tehát nagyon sok mindent kell egyszerre megoldani. Nem
3: hát
1: is tudom, hát, hogy
3: lehet. A méltóságról is szól ez részben, akármilyen furcsán is hangzik, mert ugye nem emberektől kell kéregetni, hanem ugye tudsz valamit összeszedni, aminek értéke van.
1: Igen. És egy kicsit dolgozol érte, vagy teszel érte.
3: Igen, meg az van, hogy ez könnyebb. Ez könnyebb, mint kéregetni. És ezzel tökre tudok menni, hogy ez egy olyan dolog, hogy akkor kitűzöd magad a célt, hogy akkor ezt a területet most fel fogod térképezni, és akkor összegyűjtesz annyit, amennyire szükséged van. Én már láttam egy csószorát is, hogy emberek már emberek kezébe adják a palackot, amikor látják, tehát nem dobja ki, hanem megvárja. Csak önmagában ugye az, amit ugye maguk után hagynak, meg ami lett ezzel egy agresszió körbeszőtte ezt az
1: igen,
3: egész műfajt.
1: Hogy már ott látod, és ugye azt mondta, hogy ja, igen. Az nem jó, hogy csak élelmiszer? Tehát, hogy levásárolhatja, de csak élelmiszer. Nincs KP, semmi élelmiszer vagy utalás. Ebből azért kiszűröd azt, aki csak azért menne, hogy KP-ja legyen, hogy utána el tudja költeni drogra, alkoholra, nem tudom. Nem?
3: Nem vagy utalok, vagy élelmiszer. Ezeket az embereket? Tehát, hogy akiben van ennyi munkabírás, hogy palackokat szedeget ki kukákból, őket miért nem lehet például az FKF-be integrálni, és azt mondani,
1: hát hogy... Hát nem tudom, azért sokan...
4: Azért, mert nem akarnak dolgozni.
1: Nem akar dolgozni, hajléktalan, sokan drogfüggők, tehát azért itt van egy...
4: Kérdezzetek meg.
1: Igen, van egy másik probléma, hogy ő azért nem feltétlen akar elmenni dolgozni, pont most ezt nagyon élő.
3: De miben különbözik a szemétszedés a flakony...
2: Hát azt, hogy ott minden reggel 8-kor meg kell jelenni, vagy inkább 6-kor az FKF-nél, és le kell törteni a 8 órát. A palackozás meg akkor... Így van, nem lehetsz berúgva, a palackozás meg akkor csinálod, amikor akarod. Ennyi.
4: Piásan, koszosan, ápolatlanul meg egyebek. Meg hagyjuk ezt, hogy nincs rá módja, mindegy.
1: Na, mindjárt megkérdezzük Ozoli Gábort, a Mohu ZRT szóvivőjét. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Na, most a pozitív oldalakat tudjuk, csak azért mondom, hogy szóvivőként nyilván ilyenkor megindul benned egy olyan reflex, hogy most elsorold a Mohu pozitív oldalait, és ez rendben is van, ezt mi is elmondtuk, hogy 6 milliárd palack, nagyon sokan hozzák vissza, működik a rendszer. Itt azonban most már láthatóan van egy másik probléma, amiről nem ti tehettek, mert ugye az elmondtuk, hogy azért ez egy szociális probléma, a drog, kábítószer, szegénység, hajléktalanság, de mégis rávilágít egy csomó dologra. Mi lehet a megoldás? Vagy ti mind gondolkoztok most, hogy a rendszer is megmaradjon, de eltűnjön az a káosz, ami sokszor van az utcákon?
5: Ugye az, hogy a rendszer is megmaradjon, az egy nagyon egyértelmű feladat, hiszen a visszaváltási rendszer az uniós kötelezettség.
1: Igen,
5: tehát
1: meg
5: az a cél a palackok 90%-ának a visszagyűjtése. Amit mondtál te is, hogy ez egy jelentős környezetvédelmi eredmény, azért erre vigyáznunk kell. A most látható problémák azért nem a visszaváltási rendszerrel kezdődtek, tehát ezek régóta létező társadalmi problémák. A belvárosi kerületekben, ahol sok turista van, ott ugye még, ami a probléma egyik kiinduló pontja, hogy sok palack még mindig a kukába vagy a közterületre kerül, az nagyon fontos lenne, hogy ezek egyből kerüljenek be a visszaváltási rendszerbe, hiszen ez vonza a gyűjtögetőket. De a hajléktalanságot, a mélyszegénységet vagy a függőséget nem a visszaváltási rendszer okozta. A Mohu nyitott arra, hogy erről beszéljünk, és nézzük meg, hogy mi, mint üzemeltetők, mit tudunk ebbe segíteni, hiszen látjuk, ezt a jelenséget mi is, és ezért mi leültünk az önkormányzatokkal, hogy beszéljük át, milyen javaslatok vannak. Az önkormányzatoktól érkezett többek között egy olyan javaslat, hogy szűnjön meg a készpénzre váltás, mert ugye itt ez úgy működik, hogy bemegyek, visszaváltam az automatát, akkor vagy én megkapom az utalványt, vagy jótékony célra ajánlom, vagy pedig a saját számlámra utalom. Erre abszolút nyitottak vagyunk, annyi, hogy ez is egy jogszabályi kérdés. Hogyha közösen beadunk erre egy javaslatot, hogy ez szűnjön meg, hiszen például ugye a parkolóautomatáknál ott is megszűnt a készpénzforgalom, ez egy megoldás lehet, vagy legalábbis valamennyire csökkentheti ezt a problémát. Ugyanakkor, ahogy ti is beszéltétek, rengeteg javaslat van, rengeteg elképzelés. Az is, az se annyira egyértelmű már, hogy ez egy hajléktalan kérdés, hiszen azért nagyon sokféle embert látunk gyűjtögetni, sőt, egyébként azt is lehet látni, hogy Bécsbe, ha kimész, ott is, ha van mondjuk egy, nem tudom, városnap, falunap, egy utcai fesztivál, utána összegyűjtik ezeket. Az, hogy ott a társadalom hogy reagál erre az egész gyűjtögetésre, és milyen eredményei lesznek, az egy másik kérdés.
1: Tudunk olyat, azért, hogy oldották meg? Tehát, hogy ahol be van vezetve, itt valaki azt írja, csak azért kérdezem, hogy a spanyolok például úgy oldották meg, hogy ők azt mondták, hogy oké, rendben, tudjuk, hogy ez egy probléma, és valahogy ledílelték a városokkal, hogy sűrűbben vigyék el a szemetet, és rájöttek, hogy nincs nagyon értelme feltúrni, mert egy kicsi ráfordítással nem egyszer, két naponta, vagy három naponta, hanem napi háromszor, de elvitték a belvárosokban a szemetet, ezért nem volt mit feltúrni. Ez például nem egy rossz megoldás, nem?
5: Abszolút, és ezért nagyon fontos, hogy ebbe beszéljünk. Az önkormányzatokkal ugye múlt héten volt a főváros kezdeményezésére 6 kerületi önkormányzattal leültünk, ott nagyon sok javaslat elhangzott, és többek között például elhangzott ez is, hogy lehet arra vigyázni, hogy mondjuk a kuka ne legyen olyan sokáig kint, hanem amikor kint van, akkor a lehető legrövidebb ideig legyen kint, és minél hamarabb vigyék el a kukásokat. Nagyon fontos megoldás az is, hogy ne kerüljön bele a kukába ez a palack. Ugye ez egy fő kérdés a belvárosban, ahol többnyire turisták vannak, és nem szeretik, hanem ők nem váltják vissza, hanem bedobják erre, és meg kell nézni, hogy milyen megoldás lehetséges. Több visszaváltópont, nem tudom, konténerek, ahova ezeket gyűjtik. Itt meg kell hallgatnunk mindenképpen az önkormányzatokat, hogy ők mit szeretnének, illetve még minden érintettet, aki ebbe érintett. Segélyszervezetek, hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek, biztonsági szervezetek.
1: Olyat lehet, hogy például olyan kukák vannak, amiben nem tud benyúlni, vagy nem tudja kiszedni, tehát valahogy bedobja a szemetet, az is egy jó megoldás lehet. Nyilván pénz, nyilván ráfordítás, vagy mint régen voltak ezek a ruhás konténerek, hogy valahogy bedobom a szemetet, nyilván az túl nagy, mindenhol nem fér el, de nem tudok belenyúlni, nem billem vissza, nem tudok kivenni belőle semmit. Ez is lehet egy megoldás.
5: Abszolút, ez mindent meg kell vizsgálni, ugye erre is lennének olyan ellenérdek, hogy hát valahogy biztos megoldaná. Amit például látunk, hogy ugye a textil gyűjtögetésnél, vagy a textil konténereknél ott olyan magyar fejlesztésű konténereket csináltunk, amit már nem lehet feltörni. De ez egy nagyon komplex sztori. Van, ahol azt szeretnék, hogy például ne legyen ott egyáltalán visszaváltható palack. Ezt nem tudom, hogy lehet megoldani.
1: 6 milliárd az eddig összesen visszavitt palackok száma nagy megközelítőleg, itt tartunk, amióta van a rendszer.
5: Igen, igen, igen, igen. Tehát például augusztus 20-a után megint egy rekordot döntöttünk, tehát augusztus 20-a után több mint 15 millió palackot gyűjtöttünk össze. Ezek a palackok, hát korábban ugye ezek ott kötöttek ki a kukában, vagy az árokparton, most pedig újra lehet hasznosítani az anyagát. Tehát most már megjelentek azok a palackok a boltokban, ahol, amin egy kicsit, hogyha ránézünk, akkor sötét a színe. Az már ezekből készült. Szóval ez azért egy nagyon fontos dolog, és egyébként bárhol, hogyha külföldre mész, és már elérik a 90%-os visszaváltást, az egy ilyen nagyon nagy társadalmi siker. És van gyűjtögetés máshol is, abszolút ez a társadalom jele, hogy erre hogy reagálunk.
1: A kék palack az már az újrahasznosított? Az ilyen sötét kék? Vagy
5: nem is tudom, hogy kék-e, igen, ami ilyen sötét. Tehát vannak ezek az ilyen üdítősök, és akkor az, hogyha már megnézed, akkor ott már azt tudod, hogy ez viszont abból készült részben, ami bekerült az automatába.
1: De akkor te azt mondod, hogy ha van jogszabályi változás, akkor ti a készpénz kivizetés lehetőségét nyitottak vagytok megváltoztatni, ha erre a jogszabály lehetőséget ad.
5: Nyitottak vagyunk, sőt, beszéljük át. Tehát mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezek a belvárosi kerületek, ők hogy látják a dolgot, mit látnak ebben megoldásnak, és ebből mit tudunk mi megcsinálni. Mi vagyunk ugye az üzemeltetők, oké, nézzük meg, hogy mit lehet csinálni.
1: Uh-huh. Az, hogy esetleg több cég legyen, és ne csak a Mohu csinálja, ez nektek mennyire szimpatikus, őszintén?
5: Hát mi most ezt elkezdtük csinálni, ez egy kötelezettség, ez a mi feladatunk, mi a feladatunkat végezzük.
1: De hogy a monopól helyzetetek megszűnjön, és akkor mondjuk arról van szó, hogy több lerakó, több gyűjtőhely, több szolgáltató, aztán győzzön a Jobbik, a monopól helyzetből egy versenypiaci helyzetre ugrunk, és mondjuk többen vagytok, aztán aki jobban szolgáltat, tisztában tartja, gyorsabban vissza tudom váltani, azt tud a piacon maradni. Mit szólsz ez?
5: Ugye alapból több szereplő van, tehát azért van a visszaváltás, vannak a visszaváltó automaták, mi ugye elmegyünk, begyűjtjük ezeket az összegyűjtött palackokat, de egyébként maguk a boltoknál működnek ezek az automaták, a boltok kezelik őket, ők takarítják őket, arra egyébként nyitottak vagyunk, hogy például ne csak boltokban működjön ilyen.
1: Hanem, hogy több legyen. Ott a bolt felelőssége rendben tartani, tisztán tartani, akár egy kéztörlőt vagy kézfertőtlenítőt kirakni, az mindig a bolt felelőssége?
5: Igen, hát ugye ezek úgy működnek ezek az automaták, hogy ezt valakinek kezelnie kell. Tehát, hogy ez ott van, és ez ugye megtelik, akkor ezt ki kell takarítani, meg kell nézni, hogy tiszta-e, ki kell cserélni belőle az összegyűjtött palackokat, dobozokat, üvegeket. És ugye azért nagyon fontosak, mert van ez a évente több mint 3 milliárd palack üveg doboz, ami bekerül ezekbe az automatákba, ez az automata megszámolja, külön raktározza őket, és így évente, ugye jönnek ezek az adatok, egy iszonyú fontos adatbázis lesz az újrahasznosítható piac számára, hogy igen, augusztusban ennyi gyűlt össze. Nyáron jellemzően, amikor meleg van, akkor sokkal többet iszunk, üdítő, stb. Jegestát, tehát több ilyen palack lesz, és utána ez mehet az újrahasznosítási iparnak. Szóval ez egy nagyon jó dolog, ahelyett, hogy egyébként a lerakóba kerüljön. Az igen, látszik, hogy egy ilyen társadalmi jelenség is van.
1: De egyébként az egy jó megoldás, hogy ezek az automaták a tiétek, de mégis a boltnak kell ezt rendben tartani. Hát ott van egy boltos néni, közben az a rohangál, közben pénztárhoz áll, közben ez a gép eldugul, közben kirakja, a nem működik támlán. Tehát az nem lehet, hogy a Mohu akkor ebből az árbevételből egy kicsit többet fordít rá, és automatánként egy ember ott hagy, és ti üzemeltetitek ezeket a boltokra rátolni, hát azért ez egy meglehetősen hálátlan feladat.
5: De hát igen, Balázs, de milyen árbevételről beszélünk? Tehát, hogyha ez benn van a boltban, akkor ugye hol tudja levásárolni a visszaváltási díjat a visszaváltó? A boltban. Tehát a boltnak a boltban költi el azt a pénzt. Ugye emellett még az is van, hogy kezelési díjat is kap a boltos. Tehát, hogy megkapják a boltok, a bolt hálózat, hogy mennyibe került, ezt leegyeztetük, mennyibe kerül ennek a kezelése.
3: Azt meg lehet tudni, hogy mennyi egy palacknak az ára, így a boltos számára, tehát mennyit keres rajta egy
5: Hát ugye nem a boltos, ezt ugye a hálózatok kapják meg, a kereskedelmi hálózatok, és akkor a kereskedelmi hálózat dönti el, hogy egy adott boltos mennyit kap ebben. Nekünk nincsen beleszólásunk. Mi a kereskedelmi hálózatokkal egyeztettünk arról, hogy mennyi legyen a kezelési
1: díj. De ki a plusz 50 forint, amit én kifizetek az italon felül az 50 forint, mint palack, amikor megveszem, nem amikor visszaadom, az kinek megy az 50 forint?
5: Az 50 forint az körbe megy a rendszeren, és utána, hogyha Balázs visszaviszi, akkor azt megkapja a Balázs.
1: De ha nem viszem vissza, akkor az a tiétek?
5: Igen. Hogyha bennmarad a rendszeren, akkor kötelesség ezt a rendszer fejlesztésére fordítani.
1: Hát ugye ezért kérdeztem.
5: Másfél ország, igen. De ugye másfél év alatt elértünk egy olyan visszaváltási arányt, ami már közel 90%-os visszaváltási arány.
1: Tehát okay, azért ezt a több ezer automatát... Hadd kérdezzek egy kicsit.
5: Igen.
1: A MOL-nak, a Mohu-nak abból bevétele van, ha én megveszem plusz 50 forintért, de nem viszem vissza. Ebből nektek van egy éves bevételetek. Ha visszaviszem, visszaadjátok. Ha nem viszem vissza, abból képződik egy nettó árbevétel. Rosszul mondom?
5: Hát ezt gondolj bele,
1: rosszul
5: hogy
1: mondom,
5: naponta
1: Gábor.
5: 15 milliót, hát nem bevételnek nevezném, én ezt egy olyan pénznek nevezném, amit arra kell fordítani, hogy ezt az egész rendszert működtessék.
1: Hát mégiscsak lesz egy éves nettó árbevételetek a MOL-ból, amit elköltötök mondjuk 400 vagy 500 milliárd forint, rosszul mondom ezt az összeget nagyságrendileg?
5: Hát a bevétel vagy a visszaváltásból nem lesz ekkora összeg. Az a lényeg, hogy abban gondoljatok bele, hogy mondjuk országosan több ezer ilyen automata működik. Ezeket naponta ki kell cserélni, ami ide bemegy.
1: Ez egy logisztikai rendszer, amit mennek. Ha ekkor árbevétel van, nem lenne egyszerűbb, ha a Mohu tartaná karban ezeket az automatákat, fölvenne még plusz embert, és nem a boltra hárítanátok, hanem ti biztosítanátok plusz supportot a boltoknak, és ti tartanátok karban ezeket az automatákat?
5: Hát a Mohu azért évente több, tehát azt meg lehet nézni az eredményeinket, az egész ország hulladék gazdálkodásának.
1: Gábor, a kérdés az volt, hogy a 400 milliárdos árbevételből nem lenne jobb, ha ti tartanátok karban ezeket az automatákat?
5: Egyelőre ez a megállapodás, és egyébként az automaták karbantartása, tehát hogyha valaki, de érted, Balázs Bíró beszélek, hogyha rossz egy automata, azt mi fogjuk karbantartani?
1: Nem a szerelésre gondoltam, hanem van ott ember, aki folyamatosan kezeli. Hát ebből az árbevételből erre jutna.
5: De hogyha baj van, akkor azt kezeli. Tehát hogyha fölhív minket a... Most azt lehet látni egyébként, Balázs, hogy arról szoktak beszélni, hogy az automaták hogy működnek. Nálunk abszolút arra van visszajelzés, hogy az automaták széles többsége az folyamatosan működik. Tehát, hogy ezt nem cseréli ki a boltos, akkor természetesen oda megyünk, de hogyha nálunk az a jelzés, hogy az automata teljesen oké és jól működik, akkor a megállapodás szerint működjük. Egyébként mindenhol a boltosok működtetik el.
1: Ez teljesen tiszta, igen.
3: Ez a problémánk, mert hogy azt érezzük, hogy ez lehetne jobban csinálni, és ugye ezért, hogy a boltosok valószínűleg ezt nem tudják megoldani, mert nekünk például olyan információnk van, hogy palackonként körülbelül 3 forintot keres rajta egy üzemben tartó, ami hogyha kiszámolod 1000 palackkal mondjuk egy nap egy rosszabb helyen, azért az annyira nem éri meg, abban nem tudsz felvenni egy ember.
5: Igen, csak azt azért tisztázzuk el, hogy ez nem igaz, hogy ezen a mohú nagyon sokat keres, egyáltalán nem, nagyon drága ennek a működtetése, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez működjön. Tehát nem az van, hogy nálunk hatalmas,
1: de
5: boltok keresnek rajta, mi ezen nem. Tehát, hogy az, hogy ezt működtetni kell, az és ami bennmarad az 50 forintokból, az ennek a működtetése. Most gondolj bele, hogyha 15 millió palackot visszaváltanak egy nap alatt, azt mondjuk logisztikailag elszállítani, utána raktározni, az mennyibe kerül?
1: Ez tiszta, de igen. Hát igen, nyilván egy csomó megoldás van az asztalon, mi is azon gondolkozunk, hogy mit lehetne csinálni, amitől ez a dolog ez jobb lenne.
5: Ez egy nagyon komplex probléma, és ami most így fölmerült, de ebbe a mohú egy az, aki működteti ezt az egész dolgot.
2: Jó, mikor lesz meg az, hogy nem egyes évekkel bedobáljam a palackot, hanem beöntöm és megcsinálja?
5: Már van ilyen egyébként, Óbudán van ilyen.
3: A telephelyünkön van, nem tudó darab.
1: De hogy lesznek ilyenek? Ez már egy jó hír.
5: Ugye van pár ilyen, hát nagy mennyiségben nem lesznek ilyenek. Egyébként pont azt ezekből a számokból, hogy ez a 6 milliárdot már visszaváltottuk, 10-15, mondjuk kedden és csütörtökön akkor egyébként nem váltanak sokat vissza, tehát azok az ilyen alacsonyabb számok. Ebből az látszik, hogy egyébként a rendszer működik, és a visszaváltó automaták működnek. Tehát nagy számban azért nem lesz ilyen beöntős automata, vannak ilyenek fontos helyeken, már azt hiszem 6-8, talán 10 is van Magyarországon, de azért nagy számban nem lesznek. Egyébként
1: akkor.
5: Ezek is...
1: Okay, egyébként ez igen, is mennünk jó. Rövid az idő, jó. Mennünk kell. Köszönjük szépen. Beszélünk még, ezt mi napirenden tartjuk, kíváncsiak vagyunk, hogy mi a megoldás. De, hogy
5: jó.
1: Konstruktívak vagytok, beszélünk még, hívunk. Jó, mennünk kell. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az Zoli Gábornak, a Mohú ZRT szóvivőjének.
3: Ki van fizetve a boltos, de az, hogy ez a fajta kommunikációs stratégia.
2: Igen.
3: De azt mondta szakadó, hogy ez szóval érettségi mennyire jön jól.
2: Ez a Mátyás
3: király, azt nem tudom. De azt
2: nem mondom.
3: Soha nem lehetek mohús képviselő.
1: Meglátjuk, mi lesz a megoldás, gyerekek. Dolgozunk rajta. Fél 10 múlt, 1 perc, jövünk mindjárt a hírek után.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mesékkel tanítják környezetvédelemre az óvodásokat. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kötelező lesz a nyugtaadatok beküldése a NAV-nak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mesékkel tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A 2026-2027-es nevelési évben induló kukaművek játékos formában ismertetik meg a gyermekeket a hulladék gazdálkodás, a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás alapjaival, közölte a Mirehu. A Norvégiában már alkalmazott kezdeményezés 20 egymásra épülő történetből áll, amelyeket papírszínház segítségével is előadhatnak. Valamennyi részhez egyedi illusztráció készült. A szükséges eszközöket a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény minden tagóvodája megkapja. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A Miskolci Területi Vérellátó Központban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ezt ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre következő oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes mobil applikációja, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Marad a nyárias meleg idő, térségünkben többfelé 30 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékekkel. Délután és este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszakára megnyugszik a légkör, gyenge légmozgás és többnyire terült égbolt várható. A hajnal már hűvösebb lesz. Iskola kezdéskor is sok napsütés ígérkezik, időnként kevés felhővel. A következő napokban számottevő csapadék nem érkezik, a legmelegebb órákban továbbra is 30 fok közelében alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, mai sláger megy.
1: Na, itt tett vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva.
2: Kicsit jó félek. Szóvivő az ilyen gyerekek.
1: Igen.
3: Ja, és mi lesz, hogyha úgy találják meg Balást egyik reggel, hogy egy visszaváltós petpalac van a szájában
2: és akkor a
3: seggében nyomva egy palack.
1: Igen, egy 2 literes kólás üveg a seggemben.
2: Akkor tudod, hogy kiüzelt haver.
1: Igen.
3: Luca Brazzi.
1: Ja, de egyébként én magát a rendszert azt szeretem, csak nyilván lesz itt valami megoldás, de közben látjuk a másik oldalt. Tehát erről beszéltünk, ezért ez még nincs teljesen kitalálva, de legalább elindultunk. Jó, amit mi most ismétlünk, az ugye korán reggel arról beszéltünk, hogy a tiniknél egy új TikTok trend indul, mi szerint az van, hogy 3-4 napig ne fürdjenek le, mert akkor a pézsma illat előjön. Ezt megvitattuk és megbeszéltük, hogy mit csináljunk az ilyen tinikkel, akik bedőlnek különböző TikTok trendeknek, és hát felgöngyölítettük a gyömrői konyhás néni ügyet.
3: Amúgy kiúztuk a gyufát, mert több helyen is kiúztuk a gyufát, és nem vagyok nyugodt. Hogy fogunk így aludni?
1: Igen. Gyerekektől lopták az ételt a gyömrői iskola konyha dolgozói, megnéztük a képeket, és rájöttünk, hogy ipari mennyiségben lopták az ételt.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most a TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami őrület, és oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
3: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Júj, de szeretem.
2: És más?
1: És jön a pézsma belőle?
3: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma. Ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk. Hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is itt péntek reggel, nem bírom már
1: megvakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, ami egy pöcegödör. Na várjál.
1: Mi már, amikor így valaki bemuszerolja a gyerekét. Gyerek 9 éves,
3: és most pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem azon, hogy 13 évesen lesz először egy valami.
1: Hát, hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, valószínűleg. Szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy, az nagyon átcsúszunk valami másikba, jó?
1: Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodor, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás.
1: Nem tudom, milyen a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded ízlelni a hagymát.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: És ti ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Nem, van az orfacsaró szúrós.
1: Ezért ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla el tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Első randin uborka szagú volt a csaj. A haverom telefonja, mert uborka. De melyik uborka? Ne várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
1: De ide valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a büszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert de 72 órás dezodorról még van 18,5 perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az etett szagú emberek.
1: Ne létszi!
3: Nincs meg.
1: Léci, most akartam reggelizni.
3: De az etett szagú emberek, azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de ha etett szagú vagyok, szóljatok ki, jó? Vagy ha magamon érzem, meg kell nézni a cukromat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod Balázs, mert szeretnék beszélni veled.
1: Itt lenne az idő, hogy szintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira etett szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott. Már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szak, figyelj, hogy tudod, az, amikor az idős férfiak a dohányszak keveredik a fokhagymával, az
1: kemény.
3: Az
1: csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
3: Akkor miért nem száraz tésztát viszel, vagy azt már nem akartad otthon kipőzni?
1: Nem, csinálják neked.
2: Az gáz, amivel fölforralod a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajtal, az hajrá.
1: Igen.
2: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinél.
3: Tehát ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
1: Be, ezt a kocsiból szedik elő.
3: Szóval,
1: hát itt kaja maffia van. Igen.
3: Igen.
1: Igen. Több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagy családos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, amikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára?
2: Persze.
1: Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
2: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
1: Igen. De ezekre a konyhásténikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
2: Na jó, de nem? Van egy határ, tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Na de a 80%-át...
3: Nem, ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefitymálták a finom főszűket, és mondta, igen, Karcsika, igen Karcsika.
1: Na csak. Karcsika, akkor rohadja meg.
3: Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsi, gyere. ezt a jó kaját, ezt odaadjuk ezeknek, na. Hát nem, hát kell ezek. Na, csak egy sem ezzel
1: egyedül. Egyenek üres tésztát.
3: Először csak 10 dekát. Tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy nek ezeknek mindegy, nem?
1: Szerintem is van egy evolúciója. Mohó leszel, lassan elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
3: Akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgy se eszik meg, mert nem szúvidalt marha fertő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
1: Abszolút. Persze.
3: Válogatós kölyköknek.
1: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik, ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már van az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Megvan? 60-as biceps.
2: Csíkos szatyorban.
1: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
3: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
1: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy
3: tömegelt
1: a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
3: Hát inkább kárba, mint pocsékba menj el, miről beszél?
1: Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
3: És ki mondja meg, jó, definiáld a maradékot.
1: Hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
3: az maradék, hát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a ízét, a sajtos szendvicset,
1: a kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
3: Nem is egyfajta maradék, de amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez, mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
1: Igen.
3: Hát nem?
1: Hát mit tudom, mit tesznek?
3: A lapka sajtok nem tudod a közepét kilopni. Érted? Ezt nem tudod, hogy a közepét kivágod, a szélét meg beleteszed a zsemlébe, de ezzel lehetett játszani. Tehát lehet, hogy a húsban is inkább darált volt, mint sima szeletek, és pontosan ezért.
1: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. Na jó, én megmosolyogtató ez a történet. Szemét dolog, mert a gyerekektől elvenni szemét dolog. A Polgi egy hős, nem tudom, milyen zászló alatt utazik, vagy hogy. De a Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta oda, mert nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
2: És vajon volt álcázás az elején?
1: Ült egy lesötétített dácsiában?
2: Igen.
3: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
1: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már maga az polgármester úr. Nem én vagyok, takarodjam.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, itt vagyunk, és elköszönünk akkor, még gyorsan megpróbálunk egy nap hallgatóját hívni, Kíváncsiak, mi lesz a megoldás egyébként. Jó lenne, ha nem.
2: Mire?
1: Hát erre úgy, hogy ezt működtetni kell, tök jó rendszer, ja, csak maga, hogy találjunk valami kompromisszumot. Az nekem azért abból a szempontból szimpi, hogy meghallgatják az önkormányzatokat. Van valami társadalmi egyeztetés. Tehát valami elindult, a rendszer működik, még nem forta ki magát, de talán jó lesz. Szerintem a KP megszüntetése az már lehet, hogy egy jobb dolog lesz, és egy jó lépés lesz, igen. Azért, ha a következő pár napban én eltűnök, keressetek.
2: Fekete kukás.
1: Csak mondom, nem akartam öngyilkos lenni. Nem akartam kiugrani az ablakon. Nincsenek öngyilkos gondolataim, és szeretem a családomat, szeretlek benneteket, és élni akarok. Ha találok egy kézzel írott levelet, az nem igaz.
2: Nem én voltam.
1: Nem veszi fel a naphallgatója, megmutatjuk, hogy mit nyert.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Ó, egy jó kis glamping. Egy jó kis glamping, úgyhogy mehet safarizni, majd elküldjük neki. Na, jól van!
2: A safarizni mész holnap, vagy ide gyűsz?
3: Én csak is kizárólag a munkára tudok koncentrálni.
1: Na, mert az oké, de mi lesz a rádióban?
3: Ősz van, és ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember mindig ott legyen, ahol lennie kell.
2: Ahol szükség van. Azért
1: az hatnapos wellness hétvégén a családban, úgyhogy jövő csütörtökön újra benézek hozzátok.
3: Azt szeretném volna mondani, hogy van egy madagaszkári turném.
1: Három állomás, Szesső-szigetek, Madagaszkár, Zöldfoki-szigetek. Na jó, akkor jössz volna?
3: Jövök, pénteken is.
2: Hullámozzunk.
1: Nehogy aztán itt aztán baj legyen.
3: Én is egy kicsit, nem sok ez?
1: Azért mondom,
2: rávült ez az egész.
3: Kicsit túl lettem terhelve.
1: Na jó van, gyerekek, akkor holnap 6 órakor érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Ciao.
0: Na,

0: mai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
13: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
12: Miskolc, Széchenyi utca 107.
14: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
15: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
16: Idén is vár a LEGO Játékváros. Szeptember 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában rengeteg kreatív LEGO játék, inspiráló programok, művészeti projektek és színvonalas színpadi programok várnak kicsiket és nagyokat. 8:30-től este 9-ig. Belépő díj nincs. Részletek a játékváros.nh.hu oldalon. LEGO Játékváros. A nap, amikor Nyíregyháza játszik.
17: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértő.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők,

0: és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Öveken de kapcsolni, lassan indulunk.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és örülök, mert látom, ma is dolgozik a hallgatók fantáziája, hogy idén mit rejthet a Rádió 1 konténer. Feri Érdről küldött most egy Vibert, att is ne tegyetek semmi mást idén a konténerbe, csak egy óriási pénzkupacot, hogy a kulcssal együtt egy lapátot is kaphassunk, amivel ki lehet majd hordani. Réka üzente, att is, én nagyon irigyeltem a tavalyi nyertestől a konyhai felszereléseket, úgyhogy ha tippelnem kell, egy álomkonyha idén is lesz benne. Lehet, hogy nem olyan izgalmas, mint egy kocsi, de ha valaki egyszer látná a villanyszámlámat, tudná, hogy kell nekem az a konyha. Jó, hát idővel kiderül minden, drága Rádió 1-esek. Hétfőn megérkezik a Rádió 1 konténer.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egymást érik a megszakítás nélküli zenei órák. Indítom is a következőt. Csak egy pici szünet, egy-két darab reklám, és Loival kezdek. Mindjárt jön a Get Lucky.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: Rockban is egy kulcs mindfelett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
9: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
10: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A vezetés mellé is jó utat kívánok, hangosítsa mindenki a Rádió 1-en a dugóban, legalább a hangulat legyen jó. Az M5-ösön lehet például lassulgatni Budapest irányába a 43-as kilométertől, Újhartyánnál dolgoznak a szakik, és mögötte 10 kilométeres a sor, írta Dávid. István pedig az M1-esről SMS-ezett Hegyeshalom felé, baleset volt a 88-as kilométernél, 5 kilométeres a dugó.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: mai sláger megy az infók után is. A holland származású DJ Martin Garrix zenél hamarosan, akinek saját ünnepnapja van Kaliforniában. Nem a saját hazájában, nem a szülővárosában. Kaliforniában annyira imádják, hogy a helyi törvényhozás hivatalosan is deklarálta május 18-a Martin Garrix nap. Tőle jön a Butterflies az infók után mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltufer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltufer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltufer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a másfél kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A 2027-es Coachella lehetséges fellépői között ott van Dua Lipa neve is. A világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb zenei fesztiváljáról van szó. Ezen nagy presztízs fellépni, és Dua Lipa a csúcson van.

0: sláger. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hello, szia, Kriszti vagyok. Ti vagytok a legjobbak, hajrá, Rádió 1. Szokti vagytok. Puszi, sziasztok.

0: közös munka, a folytatás is ilyen lesz, ígérem. Ma délután is itt zenélnek az ország legjobb DJ-i, 5-től Regál Lili, 8-től a Disco Shit, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9-től a World Is Mine Radio Show-ban Yamina és Pure Beat. Most viszont a Daily Mix-et indítjuk, hölgyeim és uraim, ráadásul nem akármilyen dallal. Érkezik Sam Felt és a Heart Like Mine mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. A járművek Ösztön, Miskolc és Felsőzsolca között közlekednek. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Tájékoztat a társaság. 4300 elsőéves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. A pótfelvételén 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Az intézmény tájékoztatása szerint több szakon is kiemelkedő ponthatár alakult ki. Világbajnoki címet szerzett Guzi Blanka öttusázó. A DVTK versenyzője a kínai Kuyangban 34 másodperces hátrányt ledolgozva nyerte meg a női egyéni számot. A miskolci sportoló ezzel a negyedik magyar nő lett, aki egyéniben VB aranyérmet szerzett, számolt be róla a DVTK. Csapadék a következő napokban nem várható, a csúcsérték 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
14: Rádió
11: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Itt van a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nagyon szép szerdát kívánok mindenkinek. Csak belerázódunk ebbe a szeptemberben. Már másodika van a stúdióban, Kis Gábor. Rengeteg jó zene ma is érkeznek ezek egymás után. 12 és 13 óra között a pop, illetve dance dalokat játszom a Rádió egy déli mixet, tehát itt van a menetrend a megszokott, és benne rögtön egy egykori accent sláger elevenedik újra remake formájában Szirával és Misha Millerrel. Ez már a Don't Leave. Keep on singing.

Itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mint hogyha mérsékeltebb lenne azért a napsütés, ugye? Ezt tapasztaljuk meg. Holnap gyenge hidegfronti hatásra készülhetünk, napos felhős időjárásra, de igazából nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell készülni, legfeljebb kisebb esőre, futó záporra. A csúcshőmérséklet itt Miskolcon 26 és 32 fok között alakul. Regál Lili újdonsága viszont már itt van a Rádió egy DJ-től. A Hilmi című tracket hallgatjuk meg itt a DLMX-ben.

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ha trafit látunk, ne lepődjünk meg, de vezessünk óvatosan mindenképpen a 3-as a Nemődnél és Szikszónál, ez megeshet. Itt Miskolcon a város északi elkerülőjén úgy szintén, vagy hogyha a 35-ösön járunk, akkor Tiszói városban. Csekkmentes napot kívánok azoknak, akik úton vannak ebben a pillanatban is.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Daily Mixben jön David Guetta.

Ez itt a 93 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma a Rebekák, illetve a Dorinák ünnepelnek. Őket köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Isten éltese valamennyiüket itt Miskolcon és a környéken. És persze nem csak rájuk gondolunk ezen a napon, szeptember 2-án, hanem azoknak is jár a gratuláció, akik születésnapot ünnepelnek. Hadd jöjjön a következő dal, méghozzá a Hearst-től, Purple Disco Machine, a New Disco világába tette át ezt a dalt. Ez a Daily Mix és a Wonderful Life.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Jön már a következő óra, ebben beszélgetünk majd a Cinefestről, és persze, nagyon jó zenék is érkeznek egymás után, például egy-egy német sráctól. Kamrát fog nekünk énekelni egy hatalmasat, érkezik a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

0: Ez a 91.1 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szerdát mindenkinek a stúdióban továbbra is Kis Gábor. Szeptember 4-e és 22-e között a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál várja a közönséget. Ennek kapcsán Bíró Tibor fesztiváligazgatóval beszélgettem, akitől rögtön azt kérdeztem meg, hogy milyen helyszíneken találkozhatunk idén a Cinefesttel.
1: Az eddigi elmúlt években bevált helyszínek olyanok, mint a Művészetek Háza nagy terme, az Uránia terem, a Béke moziterem, valamint a Báb Színház nézőtere. Mivel idén is több mint 100 filmet fogunk vetíteni a fesztivál 10 napja alatt, ezért szükség volt arra, hogy egy picit tovább terjeszkedjünk, és ehhez nagyon ideális helyszínnek tűnt, úgy néz ki a Tudomány és Technika Háza, ahol a fesztivál idejére gyakorlatilag ugyanazt a minőséget és ugyanazt a vetítéstechnikát fogjuk bérelni. Lézervetítőkkel lesz felszerelve a terem, és azt gondolom, hogy ez is most már a közönségnek egy megszokott helyszín lesz a jövőben.
0: Minden évben szokott lenni több kategória, amely kapcsán végigmehet a közönség. Tematikáknak is mondhatjuk ezt. Hogyan változik ez 2026-ban? Mire számíthatunk?
1: A fő kategóriái a fesztiválnak azok változatlanok. Továbbra is a nagyjátékfilmeken van a legnagyobb hangsúly, és darabszámban is ezeknek a kategóriája áll a legtöbb filmből. Tényleg azt tudom mondani, hogy a világ minden tájáról lesznek filmek ebben a kategóriában. A másik fontos kategóriánk a dokumentumfilmek. Volt az elmúlt években egy olyan szekciónk, amely a kelet-európai filmekre koncentrált. Ez az East of Europe versenyprogram volt. Ezt most V4 plusz programként szerepeltetjük. Azon kívül lesz egy fantazma kategória, amiben hát furcsa és meghökkentő filmek kerülnek majd be. És hát nem felejtkezünk el a fiatal alkotókról sem, hiszen a Cine New Wave kategóriában magyar fiatal kezdő filmesek alkotásait várjuk minden évben. Itt is nagyon sok nevezés érkezett, amiből egy elég színvonalas válogatást sikerült összeállítanunk, azt hiszem.
0: Bíró Tibornak köszönöm szépen, holnap folytatjuk tovább a beszélgetést, és most jön Loi, valamint David Puentes közös felvétele, egy újdonság a Rádió 1-en, ez a Golden Summer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az úton lévők arra figyeljenek, nehogy trafikba szaladjanak. A hármason ez megeshet Cikszónál, Lemődnél, a 35-ösen Tiszaújvárosnál, a 37-ösen Szerencsés, a Gesztei körforgalom közötti szakaszon, vagy akár itt Miskolcon belül is az északi elkerülőn csekkmentes napot.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Opel Light, ez már a következő dal címe, Taylor Swift énekel nekünk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Miközben visszarázódunk a szeptemberbe, azért kellenek a lassabb dallamok is, ezekből is akad. Egy olyan, ami az Öngyilkos Osztag című filmhez kötődő zenei albumon jelent meg. A 21 Pilots jön a folytatásban. 3 Grammy-re jelölték ezt a dalt. Ez a Hilton című.

Ez a 963 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert holnap az időjárásunkba egy gyenge hideg front beleszól, napos felhős időben lehet részünk, nagy mennyiségű csapadékra nem kell számítani, kisebb eső futó zápor zivatar az, ami meglátogathat bennünket, kora reggel 10 és 18, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Ez még azért nem adja magát, bár szerintem azért a néhány héttel ezelőttihez képest meglehetősen visszafogott már a mai nap folyamán is. Ami pedig a zenéket illeti, J-Lo következik, illetve David Guetta, és egy olyan dal, ami egyértelműen a 90-es évekből merített ikletést. Jön a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egykoron a Swedish House Mafia tagjai voltak, aztán ketten is megoldották, hogy a népszerűségük ne csökkenjen. Axwell és Ingrosso jönnek a More Than You Know-val, a mikrofon mögé pedig Györke Attila. Találkozunk holnap újra, Kis Gábort hallották. Szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig. Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
2: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: hello mindenkinek Balázséktól. Itt van még a reggeli műsorból Zsül. Zsülci, mi lesz szerinted a rádió egy konténerben?
1: Minden!
0: Minden. Ez jó. A rádió egy konténert valóban telerakjuk nyereménnyel idén is, megtömjük, eldugjuk majd a kulcsák a sok-sok kulcs közé. Egy valaki megnyerheti majd a nyerő kulcsot, de

0: Sándor írt, a dugó van az M5-ösön Budapest felé, dolgoznak az úton a 43-as kilométer után, nagyon nagy a dugó. Szele pedig azt írta, az M7-esen a Balcsi felé mozgó terelés, Kápolnás nyéknél a torlódás, 3 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És ha bárki bármit lát még az utakon, 0620 311 111 a Rádió 1 forró drótja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

megy, csak igazi mai sláger megy, és az év sporthimnusza, a világ jelenleg legismertebb dala érkezik, a Die Die, attól a Shakirától, aki Madridban koncertezik majd most szeptemberben, és októberben többször is. Shakira pedig maga vált turisztikai vonzerővé, a madridi koncertsorozata körüli időszakban jelentősen megugrottak a Madridba tartó repülőfoglalások, csak egy példa, a Barcelona-Madrid járatok esetében 128

Csak igazi mai sláger megy, közben nézem az üzeneteket, és imádom olvasgatni, hogy miket képzelnek a hallgatók, hogy mi lesz a rádió egy konténerben. Ez nagyon jó. Szia, Atis, szerintem lesz a konténerben egy nagy értékű, akár milliós napelem telepítési kupon, hogy lehessen mivel tölteni majd a konténerben lévő elektromos autót, az elektromos kerékpárt és az elektromos okos fűnyírót. Ez alatt pedig nézheti a nyertes az okos nagyképernyős tévéjét, írt a Suta. Nem rossz, nem rossz! Ha ezek mindben lesznek a rádió egy konténerben, akkor én akarom megnyerni. Hétfőtől, hölgyeim és uraim, indul a harc a rádió egy konténer kulcsaiért, az igazi mai slágerek között.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem végeztem. Van még a jó kedvből, a jó hangulatból, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát. Jön a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Wow!

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal.

0: Hiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

You play the

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hogy mi lesz a nyeremény az emlegetett Rádió 1 konténerben, azt nem tudhatjuk, de az látható, hogy a hallgatóknak mire lenne szükségük, mert írják. Zsuzsi Székesfehérvárról azt írta, hogy szerinte egy évre elegendő mosószer lesz benne. Édesem, hát Zsuzsi, te nagyon sokat mosol a Rádió 1-gyel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Kafka.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és az általam előbb emlegetett Regál Lili hamarosan élőben mixel majd itt a stúdióban 5 órától a live mixben. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő óráért felel, és ezzel a dallal indítok mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
3: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
9: Csíkosszatyorban,
8: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
10: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
8: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ezt? Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
10: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
8: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
10: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
8: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
10: Nem is egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
8: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgi bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
9: És vajon volt álcázás az elején?
8: Ült egy lesötétített dácsiában?
9: Igen.
10: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
8: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok érintik a városrészek mellett a déli ipari parkot is. Reggelente 122-es gyors busz indul az egyetemvárosba, közölte az MVK. Meséket tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A kukaművek 20 történeten keresztül ismerteti meg a gyermekeket,

0: Ez a Rádió 1, 3 perc elmúlt 4 óra, közlekedési infók. 5 kilométeres a sor az M1-esen Tatánál. Több autó ütközött a 66-os kilométernél Budapest felé haladva, írt a PC. Susu pedig jelezte az M5-ösön. A fővárosi bevezetőn csúnya baleset volt a 17-es kilométernél, és ott most mindenki áll. Úgyhogy aki teheti az M5-ös fővárosi bevezetőjét, az M0-áson kerülje el, ha tudja.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A forródrotunk 20-as 311-111, ide jöhetnek az utak további hírei. Autós barátaimnak pedig most Taylor Swift énekel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bőfél óra múlva 5-től indul a 2 órás Rádió 1 Live Mix. Juhász Geri szabadságán Király Tamással, a DJ-nk Regál Lili lesz. Én ezzel folytatom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Anya, arra gondoltam,
7: rendet raksz a szobádban,
6: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
7: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
8: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 35 perc, közlekedési hírek. Mindenki az M0-ásról és az M1-esről ír. Rengeteg az üzenet. Ugye az M1-esen Budapestnél Tatánál baleset volt jelen pillanatban, 8 kilométeres a sor. Az M5-ös fővárosi bevezetőjén is volt egy csúnya baleset a 17-es kilométernél, ott áll mindenki. Úgyhogy már az M0-ás csomópontnál terelnek is le mindenkit a pályáról. 0623111111 a forró drót, SMS, telefon, Viber. Kérem a további híreket az utakról.

0: Itt a Rádió Egyen Király Tamással és Regán Lilivel. Azonnal indítjuk a Live Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy konténer? Ez mind hamar.

0: ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta?
6: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher Klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Választ a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóliázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Auto Design Studio. A tökéletes választás.
16: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
18: A több
3: boldog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a kettőt fizet hármat vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két új elektromos busza bővült az MVK flottája. A járművek Ösztön, Miskolc és Felsőzsolca között közlekednek. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Tájékoztat a társaság. 4300 első éves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. A pótfelvételén 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Az intézmény tájékoztatása szerint több szakon is kiemelkedő ponthatár alakult ki. Világbajnoki címet szerzett Guzi Blanka öttusázó. A DVTK versenyzője a kínai Kuyangban 34 másodperces hátrányt ledolgozva nyerte meg a női egyéni számot. A miskolci sportoló ezzel a negyedik magyar nő lett, aki egyéniben VB aranyérmet szerzett. Számolt be róla a DVTK. Csapadék a következő napokban nem várható, a csúcsérték 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Burger King.
5: És most!
6: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
7: Na kezdjünk bele, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Geri Szabin van, Lili viszont, ahogy hallottuk, itt van, ciao.
8: Magam.
7: Most már igen.
8: Sziasztok, megérkeztem én is.
7: Rettentő sokat segít, ha bekapcsolom a mikrofonodat, szóval.
8: Az lehet.
7: Picit előrébb vagyunk. Na, de a zenében nem hibázunk, veled is mekkorát mentünk a színen.
8: Fú, annyira jó volt ez a buli. Egyébként én raktam is fel videót, ha valaki nem volt ott, akkor tudja csekkolni az oldalaimon.
7: És hát azóta már hány buliban voltál? Nem is tudom megszámolni, néztem a sztoriaidat, rengeteg fellépésed volt a hétvégén.
8: Igen, hála Istennek. Hát augusztusban azt hiszem 28 vagy 29 fellépésem volt, úgyhogy nem volt idő unatkozni.
7: Azt a mindenit. Na de itt az ősz, itt a szeptember, és szeptemberben is pörögnek az igazi mai slágerek. Indul a két órás Live Mix Regál Lilivel, és...
8: Csapjunk bele, érkezik elsőként Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Rádió 1, az igazi mai slágerek pedig mixben pörögnek egészen 19 óráig, és aki néz minket live-on, és mert hogy be vannak kapcsolva a kameráink, az láthatta, hogy az előbb én Lili telefonját néztem, tehát hogy mutatott nekem egy videót, egy nagyon tehetséges bűvészről, Kisvér Balázsról, amit veled csinált meg, hát valami elképesztő.
1: Tényleg, nem tudom, hogy hallja-e, amit most mondok, de már egy párszor mondtam neki, hogy tényleg elképesztően ügyes. Nagyon nagy élmény volt ezt átélni élőben, és most rakta ki a videót, én azóta sem térek napirendre.
0: Igen, ez még ugye a strandon volt, talán a strandfesztiválon?
1: Így van.
0: És ott, hát nagyon röviden ugye az a lényeg, hogy neked gondolnod kellett egy településre, amit ő felírt, és az a település volt, és egy nagyon valószerűtlen település találták ki, mert hogy készültél rá, mi volt ez?
1: Sajtoskál.
0: Igen.
1: Nem egy ismert település.
0: Igen, tehát azért mégse Budaörs. És hogy az a helyzet, hogy ez volt a lapon. Na, aki megnézni a videót, ezt tényleg jó szívvel ajánljuk, mert nagyon vagány, és nyilván be is vagy te jelölve rajta, szóval keresétek, Kisvér Balázs megéri. Mi pedig pörögünk tovább a Live Mix-ben.
1: Így van, itt vagyok veletek egészen 7 óráig, ami most érkezik, az a Dracula itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mix-ben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert két órás a live mix továbbra is, szóval még másfél óránk van belőle. A lemezjátok mögött pedig Regál Lili, aki pedig figyeli az élőnket, mert hogy természetesen be vannak kapcsolva a kamerák is. Az látható, hogy most óriási győzködés van. Többen állnak egyébként itt kamera látóhatáron kívül is, mert én neki azt próbálja megtudni, hogy mit jelent ez be holnap, hol fogsz fellépni? Azt tudjuk, hogy... Azt mondhatom, hogy mit tudunk, hogy hol nem?
1: Hát ez is csak egy tipp igazából, ugye még egyelőre nem árultam el semmit, csak annyit, hogy holnap lesz egy bejelentés az oldalaimon, ugyanis egy másik országban fogok fellépni, ami egy hatalmas dolog számomra, úgyhogy most már nem sokára kiderül.
0: Igen, ugye legutóbbi Ibizán lehetett vele találkozni külföldi országból, és akkor most jön egy újabb desztináció, egy újabb helyszín.
1: Így van.
0: És egy nyilván valami vagány lesz, és tényleg itt többen állnak az ajtó előtt, ezt azt nem látjátok, de hogy próbálták, hogy na, csak nekünk mondd el, hogy holnap délután 5 óra. Jó, holnap délután.
1: Szóval igen, igen.
0: Azt azért elmondod, hogy mivel megyünk tovább?
1: Hát legalább. Persze, remélem páran már megismerték. Ugyanis egy saját dal érkezik Chris Willis-szel, közösen ez nem más, mint a Blue Heart. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig természetesen folytatódik Regál Lilivel, az üzenetek pedig folyamatosan jönnek, már nagyon vártam, hogy Regál Lili legyen a DJ, ő a kedvencem, jó szitól jött.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves tőled.
0: Sziasztok, visszatértem a Szabiről, na, hogy közben is titeket hallgatlak. Zseni a mai mix, segít visszatérni a lazaságba. Vidámságban ölelés nektek, ez pedig Rúci mester üzenete.
1: Köszönöm, hát igyekeztem egyébként sok-sok vidám dalt pakolni a mai mixbe, és itt leszek veletek még egy órán keresztül.
0: Így igaz, hiszen ez még csak az első óra volt. Nem sokára indítjuk a következőt, addig pedig jöhetnek az üzenetek még egyszer 0620-311-111, és tanulj, hogy a következő órában is a lemezjátszók mögött. Regál Lili!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: és a rádió egy kontinert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett!
6: Úgy is

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank. Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: A Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán meg.

0: Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
1: A Top Dog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
2: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Szintévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
3: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
4: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is, a legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
5: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok érintik a városrészek mellett a déli ipari parkot is. Reggelente 122-es gyors busz indul az egyetemvárosba, közölte az MVK. Meséket tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A Kuka művek 20 történeten keresztül ismerteti meg a gyermekeket a fenntarthatóság alapjaival. A program minden tagóvodába eljut, közölte a Mirehu. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A miskolci területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat a megfelelő készletek biztosításához. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csapadék a következő napokban nem várható, a csúcsérték 30 fok körül alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: A lemezjátszótnál pedig továbbra is reggel Lili, a mikrofonnál Király Tamás, nincs megállás, nincs felesleges duma. A Live Mix második órája indul. Szia Lili újra!
2: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Mennyire lesz punnyadt ez az egy óra?
2: Hát én igyekszem még jobban rálépni a gázra az előző órához képest.
1: Csináljuk meg!
2: Úgyhogy akkor kezdjük is el a második órát. Elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Live Mix. Szeptember 2-án az első olyan igazi napon, amikor elindult az iskola. Neked, ha azt mondom, hogy Csuli, akkor mi ugrik be? Milyen élmény, milyen érzés ugrik be róla?
1: Hát, mintha most lett volna. Egyébként jó, azért nem volt annyira régen, ugye? Jó, hát 27 Mételek, éves vagyok persze. Most.
0: De amúgy jó élmény neked, jó emlék a suli, vagy ilyen kis gyomorgörcs, kis legyünk már túl rajta, melyik volt inkább?
1: Én imádtam. Nagyon jó volt a társaság, jó barátok vettek körül, úgyhogy én egyébként így vissza teleportálnám magam egy napra.
0: Középsuliba már én is egyébként az általános tényleg nem éltem, de középiskolától imádtam az egészet.
1: Hát igen.
0: Na hát kitartás mindenkinek, aki elkezdte a sulit, szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek, remélem minden füzet becsomagolva, és most már tényleg egy dolgunk van, élvezni a Live Mixet és az igazi mai slágereket, ami továbbra is 2 órás, és jön az újabb nagy kedvenc benne.
1: Egyébként ráéreztél, hogy pont most szólaljunk meg az utolsó pillanatban, ugyanis az első saját feldolgozásom érkezik, amit Ponecker Virág barátnőm énekel, ez nem más, mint a Happiness, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Nagyon nagy kedvencek szólnak itt a Live Mixben. Regál Lili pörgeti az igazi mai slágereket még fél órán keresztül, viszont nagyon sok közlekedési infót is kapunk. A fővárosban sokan írják, hogy erős a forgalom a Hungárián, főleg a stadionok környékén, az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon, Tatabányától a képített terelésben továbbra is elég komoly lassulásra kell számítani. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani, ezt is többen írták. Köszönjük a közlekedési infókat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Lili pedig felkészül a következő 30 percre, mert hogy mindjárt folytatjuk. Készen állsz? Ugye az a mikrofon már megint?
2: Megérkeztem. Igen, igen, és elképesztő, hogy repül az idő, úgyhogy nem sokára jövünk vissza, és folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen. www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Miskolc, Széchenyi utca 107.
4: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
5: A Tomdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Tomdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Tomdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
7: Csíkos
6: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
8: És ki mondja inkább... meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Na, hát ami nem, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
8: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, igen, mondjuk a 6 kg sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszolgolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétített
7: Dacia-ban? Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatni? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodj nem.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix egészen 7 óráig. Lili, néhány üzenet jöhet?
1: Na, figyelek!
0: Nagyon sokat kapunk, sziasztok! A kisfiamnak, Emilynek ma van a születésnapja, 13 éves lett, szeretnék neki küldeni egy igazi mai slágert, nagyon szépen megköszönném, ha segítetek. Nagyon szeretem, büszke vagyok rá, mert remekül tanul és kajakkozik, hát kap egy nagy tapsot.
1: Édes, de cukját, én nagyon boldog születésnapot kívánok akkor elsősorban.
0: Ennél jobbat, hogy Lili felköszönti, meg megkapja a következő kedvencet is, de van itt egy másik születésnaposunk. Sziasztok, a férjemnek, Márknak szeretnék küldeni egy jó kis igazi mai slágert, ő 30 éves lehet, hát neki is nagy taps. Üzenem neki, hogy boldog születésnapot, és nagyon szeretjük őt, a felesége Berni és a két gyerek, Nimród és Noel. Hát egy kis család.
1: Neki is nagyon boldog szülinapot, remélem, hogy mindenki hallotta a felköszöntést és az SMS-t.
0: Hát meg a 30-at azt úgy tényleg meg kell pörgetni. Az azért egy szép kis kereképforduló.
1: Abszolút.
0: Sok boldogságot. Na hát akkor a születésnaposoknak most itt a következő igazi mai sláger a Live Mixben Lilitől.
1: Szóljon akkor nekik, ezt azért készítettem be, mert nagyon szeretem, amikor egy dal jó emlékeket tud felidézni, és biztos vagyok benne, hogy a következő dal rengeteg hallgatónak ilyen lesz, ez nem más, mint a Tokáz Mérikől egy új verzióban itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, és most én fogok egy pici segítséget kérni, mert pont arról beszélgetünk, Lili mutatott egy brutál jó süti receptet, amit mondta, hogy megcsinálna, bár nem tudja, hogy van-e kedve hozzá, én mondom, hogy de csináld.
1: Igen, Tamás próbál motiválni.
0: Próbálom motiválni, egyetlen egy apró problémával ütközött, hogy kéne hozzá szilva, de olyan, amit ti lehet szállítatni. Ki az, aki tud? Honnan kell most rendelni szilvát? Segítsetek nekünk. Lilinek az Instagramjára, Facebookjára, bárhol írjátok meg, hogy honnan tud most rendelni szilvát, mert ezen múlik, hogy lesz-e süti.
1: Tuti, megoldom.
0: Na, és aztán várjuk a képet, a posztot róla, hogy milyen lett.
1: Aj, de akkor tényleg meg kell csinálnod.
0: Most
1: direkt
0: már meg.
1: Csinálod.
0: Igen, itt konkrétan direkt csinálom. Most már meg kell csinálnod. Jó, és ha jó, akkor amikor legközelebb helyettesítem Gerit veled, akkor az se baj, ha hozol egy ilyet.
1: De ha nem jó, akkor is hozok.
0: Jó.
1: Mert ez a te hibád.
0: Meg fogom kóstolni. Jó van, Lili, nagyon köszi ezt a két órát, szenzációs volt. Óriási taps neked. Hogy néz ki a hét? Gondolom, hogy továbbra is tele melóval.
1: Igen, igen, a szeptember is nagyon pörgős lesz. Minden fellépést megtaláltok a social media oldalaimon. Most hirtelen nem is tudom fejből. Tegnap is volt egyébként fellépésem, ugye jönnek az egyetemi bulik, céges rendezvények, úgyhogy tényleg nagy lesz a pörgés, és remélem, hogy találkozom a hallgatókkal.
0: Jó sütés neked, legfőképpen.
1: Köszi!
0: Mi pedig folytatjuk. Mertin Gerész és a Butterflies a következő zenei órát és egyben a kívánság műsort. Ez indítja, várom a kéréseket. 0623111111 Lilinek megküldjétek, hogy honnan rendeljen szilvát.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad a

0: 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóliázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Auto Design Studio, a tökéletes választás.
7: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Szevert Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Szevert Center, Miskolc, Pesti út 88-96.
6: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Szintévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két új elektromos busszal bővült az MVK flottája. A járművek Ösztön, Miskolc és Felső Zsolca között közlekednek. Budapest után Miskolcon működik az ország második legnagyobb elektromos buszparkja. Tájékoztat a társaság. 4300 első éves kezdi meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen. A pótfelvételén 840 jelentkező közül 559-en jutottak be. Az intézmény tájékoztatása szerint több szakon is kiemelkedő ponthatár alakult ki. Világbajnoki címet szerzett Guzi Blanka öttusázó. A DVTK versenyzője a kínai Kuyangban 34 másodperces hátrányt ledolgozva nyerte meg a női egyéni számot. A miskolci sportoló ezzel a negyedik magyar nő lett, aki egyéniben VB aranyérmet szerzett. Számolt be róla a DVTK. Csapadék a következő napokban nem várható. A csúcsérték 30 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
4: Rádió 1.
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor elindult. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sziasztok, én Nyuszi vagyok. Pandinak szeretnék kérni egy pörgőzenét Kukitól, és üzenem neki, hogy óvatosan kormányozzon hazafelé, és nagyon szeretem. Nektek pedig szép estét. Köszönjük, én pedig hozom már is a kezdésben Kukitól a legújabbat, Kárnerrel ez a Fire, és várom továbbra is a kéréseket. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan érződik, hogy elindult a szeptember. A fővárosban sajnos baleset van a Ferenc körúton, az Üllői út előtt, az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. Óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedés infók után pedig vissza a kérésekhez. Csabi várakozik türelmesen. Szia!
2: Szeretnék kérni egy számot.
0: Honnan csörögtél?
2: Budapestről.
0: És mit szeretnél kérni?
2: A Golden-t, ha lehet.
0: Na, náhogy lehet. Golden Summer egyébként a teljes címe. Louis és David Puentes az újdonságának kezdje már is. Nagyon köszi, hogy csörögtél.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor telefonszáma 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Jó napot, kívánság műsor.
0: Az bizony. Hogy hívnak?
1: Dávid.
0: Mit csinálsz?
1: Kint ülök.
0: Ja, azt hittem még valami jön ezután, de oké, kint ülsz. Az is egy szép kerek dolog. Jó idő van, gondolom.
1: Igen.
0: Jó, mit szeretnél?
1: Kámrádot.
0: Kámrádot, oké, kinek küldjük?
1: Anyukámnak.
0: Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Oké, hát jó üldögélést, jó zenehallgatást az igazi mai slágerekkel.
1: Jó, köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm.
0: Kámrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en az élő kívánság műsorban.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nézzük, hogy mi lesz a következő. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Viki vagyok, és számot szeretnék én.
0: Melyiket?
1: Az új Martin Garrix-t szeretném kérni.
0: Az egy kifejezetten jó választás, Martin Garrix Ed Sheerannel a Repeat-it, amit hozok már is.
1: Köszönöm, szia.
0: És nagyon sokan kérték még ezt a dalt üzenetben, például ebben is, sziasztok, szeretném kérni a Repeat-it-et, és küldeném az én gyönyörű szerelmemnek Katalinnak, azzal az üzenettel, hogy ez a nyár is csodálatos volt, és még millió ilyen évet kívánok együtt boldogan. Köszönöm nektek, és kívánok kellemes estét mindenkinek, aki a Rádió 1-et hallgatja. Rudolf küldte, hát nektek is, meg sok ilyen évet, és sok ilyen nagy kedvencet, mint ez, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pedig Sabrina Carpenter és az Espresso zárja. Kinek küldjük? Szia!
1: A barátomnak, Zahár Gáspárnak.
0: És mit csináltuk most így? Milyen nap van? Szerda? Szerda este.
1: Most jövünk haza edzésről, nagy a fáradtság, és azt a barátomnak küldtem, hogy vidám legyen.
0: És mi az edzés?
1: Foci edzésről jövünk.
0: Szuper! Köszi, hogy csörögtetek! Szia!
1: Hello!
0: Jön a dal, aztán pedig jön a diszkós, itt mert a 8-től ők folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több változást is hozott az őszi menetrend a miskolci közösségi közlekedésben. Szeptembertől új körjáratok érintik a városrészek mellett a déli ipari parkot is. Reggelente 122-es gyors busz indul az egyetemvárosba, közölte az MVK. Meséket tanítják környezetvédelemre a miskolci óvodásokat. A Kuka művek 20 történeten keresztül ismerteti meg a gyermekeket a fenntarthatóság alapjaival. A program minden tagóvodába eljut, közölte a Mirehu. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A miskolci területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat a megfelelő készletek biztosításához. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csapadék a következő napokban nem várható, a csúcsérték 30 fok körül alakul.

0: ilyen tartalmú adrenalin szintnivel. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco!
2: Disco! Disco! Disco! Disco!

és legalább akkora sikereket kívánok neked, Gyulcsi, mint ami siker benne van ebben a dalban. És remélem, nem csak most 4 évesen hallgatsz minket és engem, hanem majd hosszú

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, sőt új előadókat is. Ebben ma az első két órában Jamina segít. Hello Jami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Samfeld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is!

0: Armin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közös ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/RadioEgyHungary.

0: Pixels feldolgozása Jamina is előszeretettel pörget ilyenkor szerdánként a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Maradjatok, most kezdünk csak belelendülni. Jövünk vissza azonnal.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: kívánom mindenkinek, szeptemberben és ősszel is itt vagyunk veletek természetesen minden este a legjobb magyar DJ-kkel, még egy órán át Jamina a lemezjátszóknál. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jaminával.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább, itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Jamina a lemezjátszói mögött, és ilyenkor szeptember elején nagyon-nagyon jó visszatekinteni egy kicsit az idei nyárra. Születtek óriási nagy nyári slágerek 2026-ban. Hát ezek közül is itt van az egyik legjobb, méghozzá Alex Kencsitől.
1: Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolei feledek.

0: Anima és a Beautiful, Jamina záró trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, és természetesen nincs még vége a mai műsornak. Maradjatok, jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelent, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodrodj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak. És hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Go, go, go, go, go.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Roque de Zoo című felvételről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mosaic Remixben ismerhette meg úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Gordo, Loco Loco, ez Pure Beat saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változat.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burn Up Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban, szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban, rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72%.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy nem várt kollaboráció, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy mégiscsak nagyon várt kollaboráció? Hát aki Martin Garrix DJ szetteken volt már, az ennek a dalnak az eredeti demo verzióját ismeri, de mondjuk a csak Ed Sheeran rajongók nem biztos, hogy tudták, hogy lesz egy közös munkájuk, pedig 2015-ben elkezdte játszani a DJ szettjeiben Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2026-ban hivatalosan is megjelentették. Ed Sheeran jelenleg gőzerővel turnézik az USA-ban, aztán pedig egy hosszabb szünetre vonul, hogy a családjával tölthessen minőségi időt. Hát mégiscsak egy két gyerekes apukáról van már szó. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

hozom most, és a Dürr Agent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznak. Például Zola, az 55 éves kamionsofőr, Majoros Zoltán. Állandóan éjszaka dolgozom, írt egy üzenetet, úgyhogy minden este hallgatlak titeket. Köszi Zola, gondolom a haverok hívnak így. Ray Daltont hozom, akit a haverok, fogalmam sincs, hogy hívnak. Hát lehet, hogy Ray, lehet, hogy Dalton, vagy nem becézgetik se, hogy jön a jó kis Dürr Agent, és parádés társaság gyűlt össze erre az órára is, úgyhogy mi leszünk a tökéletes választás. Éjszakai órákban is. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Német DJ-k, Topic és A7S után pedig egy német DJ a folytatásban, Robin Schulz, Barbzal közös Better Times hozom, és hát egy brazil DJ is zenél még ebben az órában, az Eva Max-el közös Car Keys is itt lesz Aloktól. Better Times, hangot rá, Robin Schulz a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasszói állami erdei vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Ja, Gementet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog, nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keressik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.